Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy DJ zenélt Jamina, aki holnap érkezik a Rádió Esztés Dastrand Fesztiválon. Egy órától zenél, majd most egyébként ezekben a percekben Lótfi begipörgeti a kedvenceket. Három órától pedig Pure Beat jön. Az igazi mai slágerek között pedig a Swiss Disco újdonsága Rehab-bel szemfeldel, ez a Sleep Tonight, amit már is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig egy igazi világsztár jön ide a stúdióba, 6 órától a Live Mixben, élőben zenél Blondish. Hát nem kell felsorolnom, hogy mennyi színpadon állt már a világ különböző pontjai, mennyi nagy slágert csinált, most pedig egy egyórás mixel készül csak a Rádió egy hallgatóknak, ma délután 6 órától 7 óráig. Megéri odafigyelni rá. Én pedig hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle most, az igazi mai slágerek között, Blondish és a Lovers on the Dance Floor.

0: Az igazi mai slágerek között a Wonderful Life, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en Pure Beat zenél. Itt a Rádió Egyen pedig én hozom az igazi mai slágereket. Most Lady Gagától!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöhet egy újdonság? Shakirától a legfrissebb dal, aminek a bevételei egyébként nem őt gazdagítják, hanem egy jótékonysági alapítványt, amiből hátrányos sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket támogatnak sportra és oktatásra. Ennek keretében pedig a kolumbiai énekesnő pont Kolumbiában járt, mert hogy oda is egy komolyabb összeg érkezik majd. Ennek a dalnak a jogdíj bevételeiből szerintem ez nagyon menő. És jó a dal is. Shakira érkezik már is a Die Die-ja a picivel fél négy előtt. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a legfrissebbet választottam most Kámráttól, aki többször is járt már Magyarországon, idén is koncertezett, de az mindig elmondja, hogy olyan jól még sose érezte magát ebben az országban, mint a Rádió egy születésnapi fesztiválon, aminek külön örülünk, és egyébként mi is imádtuk. Most tegnap előtt egyébként nem olyan messze tőlünk, Csehországban zenélt. Itt a Rádió egyen pedig a legújabbat hozza, hogy ígértem, Kamrát,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig viszont az igazi mai slágerek. Köztük lesz a következő órában Loi, Kevin Harris, Dua Lipa, sőt Alex Kenji is, a kezdésben pedig Taylor Swift jön. Na rá, hogy az aktuális igazi mai slágerrel, az Uplight-tal, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 4 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem állok meg, hozom a legnagyobb kedvenceket felesleges duma nélkül, hazai a külföldiek, frissek, nagy kedvencek, lesz itt minden, a kezdésben azért maradjunk a friss vonalon, Loina, David Puentezzel, az igazi mai sláger a Golden Summer, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy nagy kedvenc Cookie-tól, aki ma is nálunk zenél, 5 órától a Live Mixben, 6 órától viszont 7-ig Blondish, egy igazi világsztár itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Editionben, óriási élmény lesz. Addig pedig, na ná, hogy jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Tóth Abigail Excenter és a Sugar Daddy-vel folytatja.

0: kóstolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra bezárt a rádió stage a Strand Fesztiválon. Holnap, vagyis hát igazából ma, este 8 órától újra nyitjuk. A diszkós itt el fogunk indítani, aztán Kollár, Pool Max, a Loving Arms, a Stadium Max, Jami Lolo, Lotfi Begé és Jauri zenél majd. És természetesen ma is lesz élő közvetítés. 8-tól évfélig mutatjuk hangban is, hogy mi történik épp a rádió stage-en. Nagy élmény lesz, ennyit mondhatok előre is, és nagy élmény addig is,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megújult a piarista templom belsője, dolgoznak a Kiskun Félegyháza és Gátér közötti vasúti pályán. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Demeter Dia vagyok. Felújításon esett át a piarista templom belseje, írja hírös.hu. Az épületben három részletben tisztasági festést végeztek. Emellett megújult a karzat és a világítás is. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta, a fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez még gyűjtik a szükséges forrásokat. Már dolgoznak a vasúti pálya megújításán Kiskun Félegyháza és Gátér között. 7,5 kilométeren végeznek teljes pályafelújítást. Mások mellett cserélik a síneket és az elhasználódott vasbetonaljakat. Átépítenek 7 közúti vasúti átjárót, és 3 kisebb hídon is beavatkoznak, érje a Magyar Építők. A munkálatok befejezése után várhatóan 2027 elejétől ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok idején Kiskun Félegyháza és Szentes között MÁV buszok közlekednek egészen december 12-ig. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettes a rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét.
2: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
6: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalória bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája,

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel augusztus 22-én a Mennyhértek és a Mérjámok a névnaposok. A legnagyobb kedvencek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Pelik

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan kérdezik, hogy Balázsik meddig lesznek Szabin. A jó hír, hogy hétfőn már itt lesznek újra élőben a stúdióban, de azért ma is lehet rájuk számítani, mert hogy 8 órától jön a Balázsik Weekend, addig pedig ilyen nagy kedvenceket indítok, mint ez, David Guetta, Emery, Coil Ray és a Baby Don't Hurt Me a rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben, szóval melegre kell készülni meg. Hát egy csomó igazi mai slágerre megállás nélkül. Sabrina Carpenter Espresso, a hírek után például ezt indítom. Jó adal! Aki pedig üzenne, SMS, telefon és Viber számú 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen mára is készülünk valami nagyon extrával. Szinte pontosan 12 óra múlva, amikor itt ebben a stúdióban Blondish áll majd a lemezjátszók mögé, és élőben kever a Live Mixben egy teljes órát a rádió egy hallgatóknak. Egy igazi világsztár tehát ma itt a rádió egy stúdióban, addig pedig az igazi mai slágerek megállás nélkül a Swiss Disco a folytatásban, Rehabbel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kirakat versenyt hirdetett az iparkamara, a fagyasztóban lapult a kábítószer, telefonon is toboroznak véradókat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Fagyasztóval napult a kábítószer. A kiskunhalasi rendőrök végeztek házkutatást egy helyi párnál, miután olyan információ jutott birtokukba, mely szerint a városban és a környéken élőknek drogot értékesítenek. A razzia során kábítószergyanús anyagokat, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók, a párt pedig őrizetbe vették. A nyomozás során több vásárlót is sikerült azonosítani, velük szemben is eljárás indult, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta el a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikere.
1: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabb a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét, hát szombat van, de már két napja hétvége is. Még a mai és a holnapi nap is a pihenésről, meg az igazi mai slágerekről szól. Hello mindenkinek, és szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvenceket hozom ebben az órában is, most például Szigalától a Riptide-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ők pedig a Rádió egy DJ, a Stadium X, akikkel ma este bulizhatunk a Strandfesztiválon a Rádió egy stage-en, mert hogy ott lesznek, és egészen pontosan éjféltől zenélnek majd a színpadot egyébként, természetesen este 8 órától ma is közvetítjük, és természetesen jönnek továbbra is az igazi mai slágerek. Most a legújabbat választottam Shakirától, ez a Die Die itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten, nőtt a külföldi hallgatók száma. Még véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Demeter Dia vagyok. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének, a nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a KEOL. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országban érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és a képzési kínálatuknak bővítésére. Jövő péntekig még bárki véleményt mondhat Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmus fejlesztési stratégiájáról. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és vízi turizmus, valamint a kulturális és örökség turizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómiai és termékprogramokat is. A cél, hogy a Bács-Kiskunban eltöltött vendégészakák száma 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Önkormányzatok, turisztikai és gazdasági szereplők, civil szervezetek, valamint a lakosság véleményét is várják. A javaslatok feldolgozása után a stratégia végleges változata várhatóan szeptemberben kerül a vármegyei közgyűlés elé. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthatnak a közlekedők, írja az Útinform. A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatás, aki nyáron megcsinálta az év lagziát, lehet, hogy az évtizedét, és nemrég azt is nyilatkozta, hogy készen áll a gyerekvállalásra, ami egyébként nagyon menő. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, a Fate of Ophelia itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a kedvenceket, 8 órától viszont már Balázsik érkeznek a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Alex Kenji és a Bambolé, Sam Feld és a Heart Like Mine, vagy éppen... Martin Garrix a Butterflies-szal a következő zenei órát konkrétan ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosár értéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
9: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
9: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
15: This is the World is Mine Radio Show.
9: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megújult a piarista templom belsején, dolgoznak a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti pályán. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Demeter Dia vagyok. Felújításon esett át a piarista templom belseje, írja a híres.hu. Az épületben három részletben tisztasági festést végeztek, emellett megújult a karzat és a világítás is. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta, a fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez még gyűjtik a szükséges forrásokat. Már dolgoznak a vasúti pálya megújításán Kiskunfélegyháza és Gátér között. 7,5 kilométeren végeznek teljes pályafelújítást. Mások mellett cserélik a séneket és az elhasználódott vasbetonaljakat. Átépítenek 7 közúti vasúti átjárót, és 3 kisebb hídon is beavatkoznak, írja a Magyar Építők. A munkálatok befejezése után, várhatóan 2027 elejétől, ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok idején Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁV buszok közlekednek egészen december 12-ig. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra, a kórház főigazgató helyettes a rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét.
2: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabb a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, aki csak most ébredt, azoknak különösen, akik viszont már itt vannak egy ideje, azok tudják, hogy a legnagyobb kedvencek szólnak, és ezt a tempót, ezt a stílust tartjuk is továbbra is. Nem sokára hozom Alex Kenjit és Bibi Rexát is, most viszont két óval folytatom az igazi mai slágerek között a Thunder Lights Off. Jó kis lenni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Jó, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, pedig továbbra is még fesztivál üzemmódban augusztus 22-én, de hát azért ki kell pörgetni ezt a nyarat, és hát ami azt illeti, mi ki is pörgetjük, ezen a héten ugye a Strandfesztiválon, jövő héten pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla helyszínnel, két stage-el várunk mindenkit, persze egy délutáni meg egy esti helyszínünk. Nagyon vagány lesz. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, a nyári kedvencek, most Alex Kenji-től a Bumble-é, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kirakat versenyt hirdetett az iparkamara, a fagyasztóban lapult a kábítószer, telefonon is toboroznak véradókat. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Fagyasztóval napult a kábítószer. A kiskunhalasi rendőrök végeztek házkutatást egy helyi párnál, miután olyan információ jutott birtokukba, mely szerint a városban és a környéken élőknek drogot értékesítenek. A razzia során kábítószergyanús anyagokat, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók, a párt pedig őrizetbe vették. A nyomozás során több vásárlót is sikerült azonosítani, velük szemben is eljárás indult, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta el a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikere.
1: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programtippet, amivel segíteni is tudunk, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány a mai napon, augusztus 22-én országos véradó napot tart. Ehhez kapcsolódóan pedig országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 12 óra között van lehetőség a véradásra, de a radio1.hu-n írunk még további részleteket, és megtalálható a pontos helyszínek listája. Ha tudunk, akkor segítsünk. Én meg légy igazán.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Este 6 órától Blondie és egy igazi világsztár a Live Mixben élőben a rádió egy stúdiójában. Nagyon vagány lesz. Addig pedig egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Dedieki, Kéti Peri, Snow és a Kálmán, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj, és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu. oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
11: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
12: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
3: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
5: This is the World is Mine Radio Show.
3: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten, nőtt a külföldi hallgatók száma. Még véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Demeter Dia vagyok. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének, a nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országban érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és a képzési kínálatuknak bővítésére. Jövő péntekig még bárki véleményt mondhat Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmus fejlesztési stratégiájáról. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és vízi turizmus, valamint a kulturális és örökség turizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, érje a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómiai és termékprogramokat is. A cél, hogy a Bács-Kiskunban eltöltött vendégészakák száma 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Önkormányzatok, turisztikai és gazdasági szereplők, civil szervezetek, valamint a lakosság véleményét is várják. A javaslatok feldolgozása után a stratégia végleges változata várhatóan szeptemberben kerül a vármegyei közgyűlés elé. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthatnak a közlekedők, írja az Útinform. A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsüliken, a stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
4: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen, mondhatjuk ezt.
5: Más kultúrkörben ezt nem így hívják.
3: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
5: Úgy van.
4: Igen.
3: Így van. Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni, de hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
5: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
3: Hagyjon békén!
6: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
3: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
5: Szóval... Hajon miért?
4: Igen.
3: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
4: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem
6: igen,
4: is tudom.
6: Nem akarok sehova menni.
4: Adam Sandler azonnal, tudod.
3: Hogy miért szenvedne szegény
4: igen.
3: ezzel?
4: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
3: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
4: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
3: Igen.
4: Hogy szeretne elmenni
6: hát,
4: nézelődni?
6: Igen.
3: Hát hogy úgy történjen vele.
4: Meg a Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
3: hát neki ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elevickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
4: Jézusom, ez megint milyen sztori.
6: Olyan barántottak bele, Júli.
4: Jézus Isten, igen. Ekkor kikapcsolták az áramot?
3: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
4: Gyere közelebb egy kicsit, amikor
3: rettetetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásenyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
4: Azt a mindent hallod, és a két perc hallgatom azt, hogy ne.
6: És öngyilkos akarok
4: lenni. Megölöm magam.
6: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.

0: jött a pont. Ennyi a sztori.
1: És egy kamasz jobbról, agyon ütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosabb ők, nem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz.
2: De jó, milyen sztori lenne, úristen.
0: Szóval toltam a bácsit szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyjal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta ugye eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
3: kamasz! Troli!
0: Tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
2: Hogy ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
0: Hogy ne!
2: Annyira tudom, mi a vége.
0: Ne. És de nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
2: Persze, hát te megmentő voltál éppen.
0: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
2: Nincs ilyen.
3: Nagyon jó.
2: Nem létezik
3: az összes készpénzedet odaadtad neki?
2: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi? Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, beszélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
0: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
2: Fura volt, amikor kizárt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az zebrán.
3: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
2: Beleült, majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
0: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
2: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, hogy tegye!
1: És ne adja vissza!
0: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsi majd azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
2: Mohó, de megértjük.
0: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
2: A glóriával, szól, még a glóriával, jó érzés ott van, hogy segítettél.
0: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A mitihez így
3: beültem. 30 centivel.
2: Igen.
0: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
2: Ne csináld, mert aznap...
3: Aznap te voltál
2: a... Mert hogy a tudod, bácsi legendás a környéken?
0: Igen.
2: Tényleg? Annyira te vagy... És te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
0: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környékem, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
2: De jó, egy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
3: És akit tud, le is vesz.
0: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
3: kis
0: arra.
3: Kis nagy fröccs.
0: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
2: engem is. De tök jól megúsztad. Azt hittem, adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit, tudod. Tehát
0: hát egy 10-es.
2: Hát az még az egyébként istenes.
0: Annyi tehát, volt az összkészpénz.
2: Ja, de
3: van nála, odaadja.
2: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
0: Hát lehet.
2: Valószínűleg odaadod.
3: Nem lehetne, az úgy biztos.
2: Biztos, hogy odaadod.
0: Hát persze. Odaadom, igen.
2: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
0: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
2: még
0: azzal is rá.
2: Még jó látványosabban. A lábába hajtotta magát.
0: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
2: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hagyja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
0: Hát most már tudom, és tudod, Miro az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon, igen, ez, hogy gyertek és igen. Húzzatok le.
2: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
3: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
2: de
3: valahol van.
0: De hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
3: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
2: No, de miért mindig a
3: Juli? Dologba.
2: De miért nem te, miért nem én?
3: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
0: kamu. Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötöl nem halad.

0: Akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
1: Ha segíthetek, uram, még igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
2: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
1: Segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan
0: nem
1: egy ilyen
0: pénzt.
1: Jelző.
0: Nem.
1: De hogy nő, hát amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
2: Kérdés és... nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy... Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szürál. Hova tolod?
0: Minek? De miért ne tolnám?
2: De miért?
0: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni.
2: Nem.
0: Azt, miért nem?
2: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
0: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon...
2: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
0: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy így
2: nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Gyuli.
1: Mindegy.
2: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
0: Így van.
2: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
0: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
2: és
0: számon kérem a bácsit,
2: de akkor
0: hogy én átlettem. De nem, nem.
2: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
0: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. És igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
1: Igen, hogy az egész világgal
2: van baj. Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
0: igen,
2: hogy...
0: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem... Ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
2: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló. Igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de akar küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt, és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
0: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
2: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
1: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
2: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy 10-es, de még egy 5-öst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondjál. És még egyetest odaadsz.
0: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
1: aki így
0: élnek.
1: Aki tudja, így átvernek.
0: Aha, igen.
1: Igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
2: én
1: nem adna.
2: Én szerintem nem így van. Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnt, hogy nem
0: hát
2: oké.
0: Egy valódi mozgássérült.
2: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát, hogy nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és a gyáp... Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon... nagyon
0: levegőzni vitték le a bácsit.
1: Perccel, igen, és kivitte le levegőzni.
0: Hát a szomszédja el is mondta, hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
2: Hát akkor már keresd meg, menj el, vásárolj meg be neki.
0: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környéken.
2: Menj a Stefániába, két kerekes a visszacsorral.
1: Ha megcsörrem ma a mobilod,
0: akkor kiparítom a szívet.
1: Ennél az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
2: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
0: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
2: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
0: Miből tudod?
2: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
0: A kutyával több pénzt keres?
2: A kutya az egy perc. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
0: mert
2: nem akarok. Azért nem akarok, azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújult a piarista templom belsején, dolgoznak a Kiskun félegyháza és Gátér közötti vasúti pályán. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Demeter Dia vagyok. Felújításon esett át a piarista templom belseje, írja a hírös.hu. Az épületben három részletben tisztasági festést végeztek, emellett megújult a karzat és a világítás is. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta, a fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez még gyűjtik a szükséges forrásokat. Már dolgoznak a vasúti pálya megújításán Kiskun félegyháza és Gátér között. 7,5 kilométeren végeznek teljes pályafelújítást. Mások mellett cserélik a síneket és az elhasználódott vasbetonaljakat. Átépítenek 7 közúti vasúti átjárót, és 3 kisebb hídon is beavatkoznak, írja a Magyar Építők. A munkálatok befejezése után, várhatóan 2027 elejétől, ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok idején Kiskun félegyháza és Szentes között MÁV buszok közlekednek egészen december 12-éig. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettes a rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét.
1: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Képzeljétek el, na, voltam strandon többször is.
6: Wow!
7: Azt a minden.
6: Nem barnultál le nagyon?
5: Nem, nagyon, nagyon adok arra, hogy ne barnuljak, mert ilyen nikotinsággal tudok barnulni, és az nem áll jól nekem.
6: Azt szerintem senki nem áll jól.
7: Igen, nikotinsárgát, de mi, kensz valami ilyet magadra, vagy miért?
5: Nem tudom, miért történik, ez szerintem cserben hagytak engem a pigmentjeim, vagy ilyesmi, de hogy amikor lebarnult,
7: de milyen strandon nagyon voltál?
5: A Nyíregyházi strandon természetesen.
7: Ne! És ez, de te kimész strandra?
5: Kihelyétnál, hogy?
7: Meglepő!
5: Miért?
7: Hát, mert azt hittem, hogy ennél mizantrópabb vagy. Tehát, hogy
5: nem, a strandon senki se ismer fel. Ott annyira elvetemülten nézek ki.
6: Miért nem ismer fel? Na,
5: várj, fel is veti a gondolat, hogy ez talán én vagyok, akkor sokkal elhesegeti.
6: Megfejtjük, hogy nézheti.
7: Mi van nála, hogy néz ki, mibe van, és mit visz magával a nyíregyházi strandra.
6: Mi ne is mondjon semmit.
7: Mi az álcaszett? Hogy álcázza magát? Szerintem méteres átmérőjű kalap, nőklapja a hón alatt.
6: Valami lepetus?
7: Igen, valami hatalmas gyékeny, és egy ilyen hosszú lepelben vonul a strandon. Ez egyik, mert tényleg meglep. Szóval téged egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen egészségesen emberutálóbbnak gondoltalak.
5: Senki nem tarthat vissza a víztől. Ösztendabon én sem mennék ide, de a gyerekem muszáj járni, ő is hát a vízbe akar lenni, és a tó még nem elég meleg nekem, sajnos. Nem vittem, van ilyen merülőforrós terve.
6: Mert a vizet már értem, amikor benne vagy. Na, de odáig elmenni.
5: De mire gondolsz?
6: Hát a strandon keresztül vonulni.
5: Mert te nem jársz strandra?
6: Strandra? Van egy tavunk.
7: Strandra?
6: Minek nem mennék?
7: Meghalnék, be kéne mennem. És most volt a Palanyító. DJ Dominika, csak mondom egyébként.
5: Varasra hívtak.
7: Palanyító. Imádtam, Palanyító. Nagyon nagy.
5: Senki egyetlen nem írta a kompressziós harisnyát, pedig ez is egy tök jó opció lett volna.
6: Kötelező ellen.
7: Nagyon-nagyon-nagyon jókat küld. küldtek. Nagyon jókat küldtek. Valaki például elküldte, hogy biztos, hogy van nálad a zöld színű felfújható krokodil matrac. Tudod? Az a, no. Az a nagyon-nagyon
5: van
7: klasszikus.
5: Olyanom, szerintem... Van olyanom, de nem viszem magam a strandra, mert irigyek az emberek.
6: Szerintem flamingó valami. Egy óriási fölfújható flamingó valami, amivel bele tudsz feküdni.
5: Az nem így hívja, az a ribikomp.
6: Ribikomp?
5: Az a ribikomp. Olyan szoktam Balatonon használni.
7: Igen. Na, jönnek a tippek. Hűtődoboz, hatalmas napszöveg és bokáig érő szoknya, plusz flip-flop papucsa és egy hatalmas Magnó. Írja valaki. Tehát, hogy van nálad egy magnum.
5: Amatőr próbálkozás.
7: Tépapucs, tész tangaszalma kalap és egy sárga kissé megkopott hűtőtáska. Kalap, bajusz, rántott húsos zsemlet, kezében dobozos sör.
5: Langyos.
6: Alapulnak, mi?
7: Igen.
6: Biztos, hogy van olyan baseball sapkád, írják a hallgatók, ami ventilátoros.
7: Júj, de jó, ventilátor van az
5: elsőző.
6: Vagy ami még jobb, tudod, a két oldalt ilyen sör.
7: Sör.
6: Dobozos igen. Sör és szívószál.
7: Crocs gumipapucs, mm-hmm. Fabulon naptej a kézben, és fasírozott a zsömle.
5: Ebből egy igaz.
7: A fasírozott a zsömle.
5: Nem, a Crocs.
7: Crocs papucs, jó, de jó, jó, tehát az alsó megvan, maradt egy Crocs papucs.
5: De még a színét se tudjátok, pedig igen. Azért az is jelentősen.
6: A rózsaszín.
5: Befolyás, nem.
6: A zöld.
5: Nem.
7: Igen. Eszter a strandon korán érkezik, hogy senki ne lássa, a vízben csak a fülét mozgatja. Amikor kijön a vízből, tanga bikini, hónaig felhúzva monokinizik, egy koktél a kezében, amely egy 3x3-as napernyő van beleszúrva. Ja, és a naptejet nem keni, hanem megissza.
6: Várjál, a fürdőruha, az egy fontos.
7: Szerintem
5: egybe
7: fürdőruha, leopárdpintás.
6: Biztos, hogy leopárdpintás.
5: Imádnám, de nem találtam még meg a megfelelőt.
7: Menő outfitje szaggatott szalmakalap, döglégy napszöveg, nyakába műanyag madzagos régi strandpénztárca, csörögnek benne az ötvenesek, egyberikító fürdőruha leper rajta, az hóna alatt címelindás csíkos szatyor. Péter hátul kullog, gyerek a nyakába.
6: Csomagok.
7: Várja, hogy Eszter megtalálja megfelelő helyet, hogy lepakolhassanak. Közben kérdezi, hogy maga úgy gondolja, hogy ez a megfelelő hely nekünk?
5: Péter, egyetértünk?
7: Nem értünk egyetünk? Péter, egyetértünk? Így van.
5: Jaj, annyira, ennyi idő, már hónapok óta itt ülök, és ennyit gondol, ezt feltételezitek
7: rólam. Befröccsözve stiröli a prémium kandúrokat, közben férje élet-halál harcot vív a gyerekkel a
5: hullámedencében.
7: Eszter, ha nem nagyon tud úszni, 2 darab ifa belső van a karjain.
5: Az beépített, az alapból benne van.
7: Igen. Na, mit találtunk el? Tessék, mit találtunk el? Szalmakalap?
5: Jó, nincsen szalmakalap.
7: Crocs papucs?
5: A kalapjaimat mindegyiket megtépáz az élet, úgyhogy mindig vagy elhagyom őket, vagy eltűnnek, vagy a gyerek széttépi, vagy odaadja valakinek, mindegy, nincsenek kalapjaim. Van egy crocs papucsom, ez így van. Általában a zárás előtt 1,5 órával érkezem, hogy ne érje meg már kimenni, de én azt érezem, hogy megtehetem ezt már ennyi munka után, hogy időarányosan nem ér ennyit, de azért jól fogom érezni magam. Stratégiám van, mert mindig az iskolaszünet kezdetéig járok sok a strandra, amikor már nincs nagyon hideg, de már nyitva van a strand, de nincsenek ki még az iskolások, akik ugye tömegesével tönkreszik a vízminőséget a testükkel, meg a folyadékokkal, amik jönnek belőle.
7: Meg szennyezik a vizet, belepisílnek, sikítoznak, tehát még nyugi van a strandon, akkor mész.
5: Igen, általában ketten járunk a gyerekkel, nagyon ritkán jön Péter is, mert Péter nem más időbeosztásban él, mint mi, és hullámedencézés rengeteg, ilyenkor küzdés az elemekkel, hogy megpróbál bent tartani a fürdőruhában a bentartható dolgokat.
6: Elszabadulnak, de a mellek.
7: De néha kitörnek a fürdőruhából.
5: Néha megcsapok vele egy-két embert, akik arra járnak.
7: Egy-két nyugdíjas nénit, aki összekeverte a súlyfürdőt a hullámfürdőre, a homlokon veredőket.
5: Még soha nem lehetem bemenni a súlyfürdőbe. Nem tudom, nekem szabad-e egyáltalán. Amúgy ez egy nagyon nagy misztikum számomra, milyen lehet a súlyfürdő.
7: Mi történik a súlyfürdőben? Ezt még nem fedeztük föl.
5: Igen, ezen kívül van sodrós medenc, ahol vesén veretem magam ezzel a sodruára többszörösen, miközben a gyerekem nevet és húzza a hajamat, én közben pedig sírok befelé. Annyit lehet látni a szülők azt mondani. És közben a gyerekem ült velem, hogy menjünk hát a másik medencébe. És a legdurább az egészben, hogy van egy fétis a gyerekeknek, egy ilyen rettenetes fétise, a lábmosó medence. És azt látom, hogy mindenki megpróbál kimászni a szélén, hogy tudod, el tudjanak ott oldalogni.
7: Ne kelljen belelépni, igen.
5: Abszolút gusztustalan. És a gyerek meglátja, és azt mondja, ebben csak lábak voltak. Lehet, hogy meg kéne kóstoljam.
7: Bele kéne innom. De valahol egy apuka kulacsát tölti azért belőle. Tehát az ismerjük, hogy milyen a strand etiket és a strand higiénia. Hűtőtáskád van?
5: Nincs hűtőtáskám sajnos.
7: Erőre csomagolt fasírozott sem le?
5: Semmi sincs. Nagyon trehány ember vagyok. Oda megyek, és ott szoktam enni rossz dolgokat. De nem,
7: de strandon nem igazán tudsz jót tenni.
5: A 30 évvel ezelőtti divat ez így megrekedt, és ugye lángos van, meg
7: olajban, sült krumpli, sült kolbász, ezek így megmaradtak.
5: Az van, hogy valahogy így elpult, amióta nem lakom otthon, nem bírom nagyon megenni ezeket.
6: Főtt kukoricátok van?
5: Májsz?
7: Hozzá kintről.
6: Májszbitte?
5: Van főtt kukoricát, de azt nem nagyon szokták ott venni, az nagyon, az nyíregyház, az pénzkidobás.
6: Igen, palacsinta?
5: Van, persze, van. Buborékos gofri. Meg jékásra.
6: Hello.
7: Akkor ez a klasszik. Te csak a szemét. Csak a szemét. Szemetet adják nagyon drágán, hogy mérgezd le magad. Ez nagyon
5: csak
7: jó.
5: A szemét. És akkor ott lebegsz a vízben. Azt érzed, hogy már lebegsz. Magadat tönkretetted. Én mindenhol lebegek. Ez egy ilyen feature beépített. És, ja, és nagyon jól úsztam, tudjátok róla, mert úszós általános iskolában jártam. Úgyhogy...
7: Igen, hangos bemondó van. Van ilyen?
5: Hogy
7: igen?
5: Ne lenne, igen.
7: Jú, de jó. Hiattenkások
5: üvöltenek bele, akik már tele van a tökük az egésszel.
7: És mi, mit, kell, mit mondanak egy hangos bemondóba? Eltűnt kisfiú?
5: Most már ideje hazamenni.
6: Üdjenek haza?
7: Szent időre ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencében.
6: Ne ugorjon seggest anyuka a medencében.
7: De ez még létezik, hogy hangos bemondó a strandon.
5: De ez olyan, hogy Nyíregyháza három fürdő van összekapcsolva ilyen fürdőkomplexumnak, és van egy, a személyes kedvencem, a termálos rész, ahol kinti medence van, nagy termál, és annak van koktélbárja. És ott van a fickó, mint az amerikai filmekben, és töményeznek, söröznek, koktéloznak az emberek.
6: Úgy, hogy ülsz a vízben közben.
5: Igen, ülsz a vízben közben, és tudod, teljesen meg van a csapva a meleg víztől, és akkor megy a mulatozás, és ott nézik az EB-t.
7: Jó, de jó, de azt adom egyébként.
5: Igen.
7: Körmöt szoktál vágni a medence szélén? Körmöt. Ha már fölpuhult, nem mondta, hogy egy tyúk szemet nem kapsz ki.
6: Mattanás, nyomkodás.
5: Nem az nagyon nehéz, amikor látod, hogy ott üveld a felpuhul férjed, és azt mondod, hogy mi az ott? Mi az valami olyasmi, amit meg lehetne most tudom, csak egy kicsit, ugye, körmödelt. Nem, nem.
7: Olyan nagy felpuhult az a kelés ott a meleg vízbe a hátán, ki lehetne nyomkodni.
5: Viszont akkor meglátsz valaki más, tudod így magát. De most a Feri csinálni, ezt látod, ez amikor így keresed.
7: Figyelj. Mi lehet ott a vízben? Mi lehet ott a víz alján?
6: Csak szűrik.
7: Csoda, hogy ott nem szedsz össze minden nap valami.
5: A termában nem lehet szerintem.
7: A termában valószínűleg, a termában nem, mert az egy, folyamatosan...
5: Nem.
6: Hát de... abba pont nem látszik a termába. Hát de... Odaengedsz mindent, amit máshol nem mersz.
5: Hát mindent odaengedsz?
6: Képzeld már el azokat az embereket, akik ott ülnek egész nap. A termálmedence bárszékén, derékig vízben.
5: Nincs, de bárszék,
6: és
5: nincs bárszék.
6: Iszna, na, és isszák a kis ízéket, gyorsítókat. Szerinted kimegy pisilni? Elárulom. Nem.
7: Biztos,
5: elmondom,
7: hogy nem.
5: Hogy ki szoktak menni pisilni a kerítéshez, és a másik, hogy ott szoktak cigizni. Nem, az ott csak viccelek. Halló, polgármester úr? Na, szóval az egyik, hogy szerintem amúgy én azt vettem észre, hogy azok a belepisilősek, akiről a legkevésbé feltételeznéd. Nem a hangos részegek, lehet, pontosan nem tudnak tenni róla, de hogy nem ők az alattomos vizeletbetyárok, hanem az ilyen, kedvesnek kinéző, akik ilyen kedvesnek, jól szituált emberek, akiről nem feltételeznéd. Látod rajta, hogy tudod, olyan rendezett a külseje, de azért nem megy ki a vízből. Hosszasan bírja. És nem hiszem, hogy a hújagja miatt van, a kapacitása miatt.
7: Mennyien vannak a Nyíregyházi strandon sokan? Tehát törölköző harc megy? Kevesebb voltak?
5: Nagyon kevesen.
7: Árnyékba elvonultok, szélén ültök?
5: Igen, mert ki kell menni azokból a medencékből, amik távolabb vannak, és nagyon fázol, míg odaérsz. Én ebben hiszek, és akkor ott el tud. Hát félkor négyen ültök.
7: Én ezt tisztelem benned komolyan, hogy strandra jársz, ez egészen meglepő.
5: De nem akármilyen strand, nem minden strand, de csak az általam ismert jó menekülési útvonalakkal rendelkező strandokra.
6: Drága? Mennyi most a belépő?
5: Drága amúgy. Szerintem drága. Azon van Nyíregyházi speciálba, az olcsóbb, de most figyelj, hárman mentünk, az olyan 13 ezer.
6: És ez csak a délutáni.
5: És ez, délutáni.
6: Ez a rövidített.
5: Igen, de kicsivel, hát igen. Tehát hogyha kicsit vártunk volna, még akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, csak hát gyerekkel nem lehet várni. Ott azt nem tudod megcsinálni, hogy ott álltok, és akkor...
6: Várj még 5 percet, kicsim, akkor féláron megyünk be.
5: Igen, nincs de azt ilyen. Nem tudom, hogy a gyerekekben miért nem alakul ki valamiféle ellenérzés másoknak a gusztustalanságaival kapcsolatban.
6: Azt neki még nem jut eszébe.
7: Figyelj, gyerekként, hát emlékezni, amikor leszálltál a buszra a Palatinuszán, meghallottad a zsivajt, ment a hullámmedence, megcsapott a napte illata, és így nem érdekelt semmi, csak az, hogy a vízbe legyél, hogy jól érezd magad. Ők nem törődnek a leázott bőr és köröm darabokkal.
5: Ez így van.
7: A medence szélén üldögélő nagypapával, aki éppen egy hatalmas kelést turkál a karján, és vágja a nagylábúj körmét. Tehát de... ezzel nem foglalkozol gyerekként. Felnőttként már oda-oda nézel azért, amikor ott áztatja magát egy szappannal a gyerekfürdőbe.
5: Nem, a hullámmedence? Van olyan életkorunk, amikor már nem móka és kacagás a hullámmedence? Tehát szerintem leszünk olyan öregek, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, a hullám.
7: Nem, a hullám az jó. Én a palán jártam mindig hullámba. Az jó. Tehát,
5: na,
7: hogy az...
5: elmegyünk a strandra, most megyünk Debrecenbe, csütörtök el a strandot, és van egy jó kis termál. Csak mondom, hogy nem legyek magad.
6: Egy közös strandolás.
5: Igen, igen. Szerintem, hogy a Feri a vállalhatatlan strandolók közülünk, vagy a Zsül.
6: Úgy érzed?
5: Igen, mert ők az általánosnak kinéző emberek.
6: Akik belepisilnek a medencébe.
5: Minimum belepisilsz a medencébe, Feri, ez látszik rajta.
7: Igen, szerintem... medencébe pisilés, ez nagyon nagy bűn.
6: Abban sok vízbe föloldódik.
5: Szerintem az rizikó is, nem csak bűn.
7: De mitől rizikó?
5: Hát attól, hogy szerintem, hogyha megnyílik ott az a csatorna.
7: Á, nem, hidd el, már mindent összeszedtem volna. Ebből ugye elárultam, hogy melyik táborba tartozom. Ha vagy... esetleg valami olyan medencés helyre megyek, meg se mozdulok.
5: A medence szélére. Amúgy elvileg steril a vizelet, nem? Vagy nem azok?
7: Hát azt nem tudom, hogy mennyire steril, de azért nem tesz jót minden esetre a belepisíz. Igen.
5: Na mindegy. Szóval nem tudom, nincs véleményem, elfogadtam ezt a helyzetet. De titeket valami idegesít így a strandon, ami miatt nem mentek, vagy féltek tőle, vagy izé?
7: Hát nem, mert félni nem, de hát...
5: Ki vagy pattintva neked, már beach buddy.
7: Nem a buddy miatt. Nem, az embermennyiség, meg a tömeg, meg úgy nem. Tehát, hogy most egy Balatonban úszás, vagy egy strand...
6: Akkor inkább a tó.
7: Azért inkább a tó. Ami mondjuk egy nem tudom valahol.
6: Hát meg ott de... a pisi is egy nagyobb mennyiségű vízben oldódik föl.
5: Hol vannak a gázabb emberek? Hol ítélkeznek jobban?
7: Én nagyon sokat járok Balatoni strandra a barátaimmal. Tehát mi nem vagyunk Balatonon.
5: Akkor ott vannak a gázabb emberek.
7: Igen. Tehát mi, ha nem vagyunk Balatonon a srácokkal, már nem járunk sokat, de amikor nem voltunk mit tudom, egy hetet vagy öt napot, akkor mi minden nap strandra mentünk be. Mi imádjuk.
5: De ti úgy mentek oda, mint
7: hát mi vonulunk öte-hatan, így van, igen, napszakban beach buddy-val.
5: Annyira szeretnek az ember vonulásnak kívül és kívülről teljesen már. Igen, bóklászásnak
6: tűnik.
5: Idős emberek keresik a családjukat.
7: Mi bóklászunk. Az egyik barátom ledobja a török között, és oda gurul.
5: Nagyon akarok találkozni a gurulós fiúval.
7: A gurulós fiú nagyon jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo,
1: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Hallgass minket online weboldalunkon. Rádió1.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Kirakat versenyt hirdetett az iparkamara, a fagyasztóban lapult a kábítószer, telefonon is toboroznak véradókat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Fagyasztóval napult a kábítószer. A kiskunhalasi rendőrök végeztek házkutatást egy helyi párnál, miután olyan információ jutott birtokukba, mely szerint a városban és a környéken élőknek drogot értékesítenek. A razzia során kábítószergyanús anyagokat, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók, a párt pedig őrizetbe vették. A nyomozás során több vásárlót is sikerült azonosítani, velük szemben is eljárás indult, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta el a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikere.
2: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszórtan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Zsülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs!
4: Micsoda család!
0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kis ember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
6: hát ez
5: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
6: Előremutató, bio,
5: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
7: Zseni.
6: Ez nekem tetszik.
7: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
6: Nincs kibocsátás.
5: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
6: a birkáknak?
5: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
6: És ilyenkor ez a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
5: Hogy birkák sétálnak?
6: Igen.
5: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
7: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
6: Nem?
7: Lehet bérelni birkát?
6: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
5: Figyelj, egyébként
6: van villanypásztor.
5: Van egy pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
7: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
6: Van?
7: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg, jut ennyi

0: traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
0: Nincs zajszennyezés, nincs káros anyag kibocsátás.
2: És arról van nagyon szó, hogy mennyi?
0: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. Oh. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott jár.
0: És akkor minden nap végződ a tejjel.
2: Dobjuk el a gergermire számlálót, hozzunk teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Múltitem még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahelye, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
0: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós képet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok, kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
1: Igen, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
0: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
1: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
0: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: A palackot, igen.
1: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
0: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
0: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
1: ablak sincs, mondom, ablak sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak.

0: Ott a munkaidőből pisilsz. Vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Hát ez
0: nem mész ki. Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van, egyébként megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórról, ez címszólat. Két évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugorásvány vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga, maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat. Régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A Krampuszos jelmez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Volt meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mit tudja, megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívták egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó, gyerekek, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként, tehát hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
0: Ákos főzze a kávét, van, Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
1: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?
3: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten, nőtt a külföldi hallgatók száma, még véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Demeter Dia vagyok. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének, a nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a KEOL. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országban érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és a képzési kínálatuknak bővítésére. Jövő péntekig még bárki véleményt mondhat Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmus fejlesztési stratégiájáról. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és vízi turizmus, valamint a kulturális és örökség turizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómiai és termékprogramokat is. A cél, hogy a Bács-Kiskunban eltöltött vendégészakák száma 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Önkormányzatok, turisztikai és gazdasági szereplők, civil szervezetek, valamint a lakosság véleményét is várják. A javaslatok feldolgozása után a stratégia végleges változata várhatóan szeptemberben kerül a vármegyei közgyűlés elé. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthatnak a közlekedők, írja az Útinform. A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Totálkára érkezett meg egy autójogászhoz fordult kérdés. Én nem nagyon viszem így szakszervizbe vagy szervizbe az autót, de biztos mindenkinek van szervizes élmény. Hát nem nagyon szervizeltetem, régen volt ez a szerviz, viszed az autót.
5: Csak elviszik az autódat a szervizbe.
4: Elviszik, vissza
6: hoznak nem? Egy újat addig, világos, értjük. Hát ez egy más.
5: A dekupér fűrész azért mindig ott van már az évben.
4: Azt kérdezte, hogy gyár-e kártérítése az autószerelő többszöri próbálkozásra se csinálja meg rendesen a kocsit. Ugye? Tehát, hogy itt nem márka szervizről van elsősorban szó, hanem egy általános autószerelőről. És megosztott a Total Car jogászával egy olyan történetet, hogy több mint egy éve szerelgetik az autóját, de a műhelynek nem sikerült helyrehozni a járgányt. Arra volt kíváncsi, hogy kaphat-e kártérítést tekintettel arra, hogy folyton a szervizről lévő kocsi mellé kellett egy másik autót vennie, amit tud is használni, és ez elég költséges beruházás volt. Igazságügyi szakértő bevonását kérte, és azt próbálja kinyomozni, hogy mi van ilyenkor, mikor egy sima autószerelő neked nem csinálja meg a kocsit. Hát gyerekek, ezt tudjuk, hogy ez egy kanosszajárás, nem? Ha most nem tényleg, mit tudom, egy éves az autód, vagy fél éves adonatúj, és egy márka szervizbe viszed csak egy olajcserére, hanem van egy 5-8 éves kocsit, hát ez nem mindenki átment. Tehát, hogy nekem sem, és jártam mindig ilyen autóval. Tehát elviszed egy szervizbe, vársz, aztán vagy megcsinálják,
5: lehet,
4: vagy
5: nem. Lehet, hogy sokáig fogsz.
4: És lehet, hogy nem is sokáig fogok, igen. Na, kinek milyen tapasztalatai vannak, gyerekek, tessék, szervizelés, autószerviz, régi tapasztalatok.
6: Mi alfások nem járunk szervizbe, ugye, viszont az első autóm, életem első autója, amikor így lett egy jogosítványom, apám, képzeljétek el, letette a jogsit, mert azt mondta, hogy ő most már nem vezet, ő az egyetlen olyan magyar nyugdíjas volt, aki ezt belátta, hogy neki ez már nem kell, és azt mondta, hogy a gyönyörű, jó állapotú egyéves 1200-es ladánkat nekünk adja, vagy nekem adja.
4: No, milyen?
6: Nagyon nagyszerű volt. Mit csinált a 18 éves Rákóczi Feri? Én nem fogok járni egy ladával.
5: Belehajtottál kukoricásba?
6: Nem hajtottam bele, eladtuk a ladát, és eljöttem a budapesti autópiacra.
4: Én ott voltam. Nagybani mellett, Nagykörösi út?
6: Nagykörösi út. Ahol mindenki cumira vesznek. Hát ezt nem tudom, te ismered
5: engem nem
6: vett
5: senki cumira.
6: Akkor te vettél valaki cumira, ott az biztos, hogy az tuti, hogy ott átvertek. Na, egy haverommal jöttünk, és ő mondta, hogy csak az egyes Golf, tehát arra volt pénzünk, ugye a Lada az körülbelül annyit ért, mondom, gyönyörű, jó állapotú, hogy vegyünk egy egyes Golfot nekem, mert a Volkswagen az oszta megbízhatóságnak a ne továbbja. Kicsit már gyanús volt, hogy fönt volt egy tábla az autón, hogy csak óránként egyszer van itt a tulaj, mert egyébként ő is nézelődik, minden egész órában lehet kipróbálni az autót. Kipróbáltuk, egy ilyen fosliba zöld színű, a barna olyan, mint hogy a teleszarták volna, az volt a belseje.
5: Hát ment a személyiségedhez?
6: Teljesen tökéletesen, köszönöm szépen. Megvettük ezt az autót, elértünk vele Kecskemétig, ahol megálltunk kávézni, ez egy 80 kilométer, és az autó nem volt hajlandó beindulni. Na oké, vártunk egy kicsit, szerelőt hívtunk, aki megnézte, azt mondta, hogy nem tud velem, és semmi baja nincsen szerinte, várjunk egy kicsit, leült a motor, elindultunk újra, hazamentünk Békéscsabára, fél évig állt a szervizbe az akkor megvásárolt autó, és soha a büdös életbe nem sikerült belőle kocsit csinálni. Soha!
4: Na de az kinek a felelőssége? A tiéd, hogy szar autót vettél, vagy igen. Az autószerelőjé, aki tényleg azt mond, amit akar? Hát régen az autószerelés az ilyen szabadrablás volt. Tehát ugye bementél, hülyének néztek, fékbetét, olajcserél, semmit nem cseréltek ki. Ma már nem tudom, hogy jobb-e a morál egyébként. Jobb lett a morál?
5: Hát én nem... azt hallottam, igen? Hogy most az lesz az új trend, hogy ha bérelsz, hogy bemész az autóddal egy ilyen szervizbe, és azt mondják, hogy bérelj egy ugyanilyen autót. Valamilyen
6: amíg
5: autó,
6: ők javítják?
5: Amíg, igen, és ők kicserélik benne, mondjuk, hogyha neked rossz a váltód, akkor kicserélik a váltót a bérelt autóban erre az autóra.
4: Ja, értem.
5: Donort, aha, vigyél magadra.
4: Ja, hogy vigyél egy donort. Igen. Vigyél egy donort.
5: Hogy olcsóbban megúszod. Én ilyeneket hallottam mostanában.
4: Ezt mondjuk simán el tudom képzelni.
6: De az meg mekkora kicsesés azzal, akitől bérelsz.
5: Hát ezek ugye nem nagy cégek, és ugye gondolom az mögötte így
6: penyelik
5: a...
6: mi?
5: Hát úgy gondolnak erre, hogy az egy nagy céget megkárosítani, gondolom nem olyan, mint egy embert megkárosítani, de nyilván ez nem így van, csak mondom, hogy azért okosak azért az emberek. Tehát
4: na de figyelj, de régen az autószerelés, én nem tudom most mennyit javult, de mondjuk nem márka szerviz, hanem egy sima autószerelő. Tehát régen tényleg az volt, hogy bementél, és a gatyádat lerabolták, nem? Tehát még így. Azt mondta, hogy féktárcsát cserélt, még fékolajat, még a fékpofát is kicsit, itt még talált valamit, na most akkor kettő először. Akkor a szimeringek, akkor a gömb össze, a összekötő gömbfej, az ilyen gömbfej, fogalmat se volt, hogy mit cserélt le. Azt mondott, amit akart, és álltál hülyén.
5: A fluxus kondenzátor megint eldugult.
4: Igen, és levet, látta, hogy milyen autót viszel be, és nagyjából úgy mondta az árakat. Nyilván most már azért valahogy ez normalizálódott. De régen ez, szerintem az autószerelő lelkén száradt csak az, hogy mennyire volt jó indulatú. De mi van akkor tényleg, ha egy hónapig, két hónapig szereli az autódat? Azért ez egy jó kérdés.
6: Kérhetsz kártérítést, kérhetsz
4: szerintem
6: egy
4: semmilyen jogod. Á, csere autót egy sima autószerelőtől?
6: Hát. Hát ott áll nálad, tesó, és nem tudod megcsinálni. Én kifizetem, de hát egy hét alatt azért rakjál már össze egy normális autót belőle.
5: Szerintem csak márka szervizben van ilyen szolgáltatás, hogy csereautót kapsz.
6: Ott is, ha fizetsz.
5: Ha fizetsz, igen. Én nagyon sok pénzt adok a Nyíregyház egyik márka szerviznek, mert anyám minden évben eléged egy kuplungot.
4: Az jó. De hát Muter hozza.
6: Mama nem ügyes, akkor vegyél neki
5: nem,
6: automatát.
5: Ő nem, csak ragaszkodik a tradícióihoz, és hogy? Azt mondja, hogy ez egy jól bevált vezetési módszer. Miért változtatnék? Kettesben, 60-na? Simán. A lényeg, hogy odaérjünk, nem?
4: Az és nem vált, hármasban az Istennek se vált.
5: Folyamatosan csúsztatja a kuplungot, de mintha nem lenne holnap, mint ezen múlna, érted, nem tudom, hogy mi lesz, és minden évben. És már amikor látom, hogy hívnak a 42-es körzetszám, tudom, hogy ez pénzembe fog kerülni. Nagyon kevés. Nagyon
4: mert
5: kevés.
4: Tudod, hogy anyád leégette a kuplungot?
5: Igen. Most tudom az új árfolyamokat, nem olcsó egy kuplung, csak mondom nektek.
6: Az igazán bosszantó, amikor bejársz a szervízbe, tehát már hosszú ideje ott van a kocsid, és látod, hogy a te autód az nem a szervízben áll, hanem a szervíz melletti placon, és már benőtte a gaz.
5: Már a macskák fekszenek rajta, meg
6: ugye, igen. Hogy még csak nem is törődnek a kocsiddal.
4: Hogy hozzá se nyúlj.
6: Igen, hogy így időről időre bemész, és a kocsid még mindig ugyanott áll, ahova teleparkoltad, tehát rá se nézett.
4: Hányszor jártam így, úristen, mikor még saját autó volt, és akkor volt Mitsubishi-n, volt Volvo-m volt, GTI-k, minden autón végigmentem. De mikor bementél már ezekbe az autószerelő műhelyekbe, láttad jobbra lebontva egy fél asztra, balra kiszerelve valami kocsi motor, és vártad ott, úristen, amikor Range Rover-em volt, atyaisten, még egy régi Range Rover, és bementem Range Rover szervezésen, félig szétbondott Range Rover, és oda mentél két hét, most ugyanúgy állt a kocsid, hozzá se nyúl, és azt mondta, holnapra kész vagyok. De ember, két hete itt áll az autó. Hát semmi, azt se tudod, mi holnapra meg vagyok. Egy hét múlva még mindig nem nyúlt a kocsithoz. Ezek rém történetek azért.
5: A kis porréteg már rátelepedett a kocsidra, tudod?
4: Igen.
5: És tudod, soha senki nem nyitotta ki az ajtaját, vagy semmi a
4: tudod, hogy nem nyúlt hozzá. Igen. Majd hozzányúlt nagy nehez, és azt mondod, hogy sajnos nem, az alkatrészre várni kell. Igen. Azért milyen jó dolga van az embernek, nem tényleg ezekkel a úgynevezett márka szervizekkel. Nyilván horror, de hogy azért oda azért ott már van valamilyen szolgáltatás. Még ha sokszor brutál áron is, mert a rezsióradíj az olyan, hogy az tényleg nagyon horror. Úgyhogy órában van elszámolva.
6: Meg egy picit ott arra gondolsz, hogy ők értenek hozzá, ugye?
4: Igen.
6: Hogy egy márka szerviz, hát azért
4: igen,
6: az,
4: igen,
6: az
4: csak
6: az van.
4: Így van.
6: Rágyógyulva van leírása, van alkatrésze, van technológiája, mindene van. Míg az ilyen autószerelő, aki azt mondja, hogy hozzám bármit hozhat, az egy nehezebb dolog. Meg az új autókkal már nem is tudod megcsinálni.
4: Igen, de a nagyon rosszban sántikáló régi autószerelők ideje azért remélem lejár. Akik kisebb családokat rángattak le olyan vagyonokkal, mert tényleg azt mondtak egy 4-3 gyerekes családapának, amit akartak, mert nem értett hozzá. 90-es, 2000-es évek, nem? Hát azért akkor még nem mindenki ilyen nagyon jó autóval ment, amit márka szervizbe vittél.
5: A márka szervizben azt fizeted meg, hogy jól szituált emberek vernek át magasabb színvonalon.
4: Ez egy jó megfogalmazás. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy milyenkor a helyzet, itt a Total Car cikke alapján. Gombolai Évával beszélünk. Hello Éva, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggel.
4: Az Asi Jogszerviz jogtanácsadója. Na, ez a Total Car cikke, ez egy érdekes dolog. Itt egy éve várja az ügyfél, hogy kész legyen az autója, és ugye autójogászhoz fordult. Nem is tudom, hogy van ilyen autójogász. Az érdekes. Mármint a totalcar.hu autójogászához fordult. Szóval...
7: Igen.
4: Igen, mondjad?
7: Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a leges-leges leggyakoribb problémák azok az autókkal kapcsolatosak, akár így, mint a szerelés, akár úgy, hogy használt autóvásárlás, akár úgy, hogy baleset, úgyhogy nagyon nagy szükség van autójogászokra.
4: Nem is tudtam, ez nagyon tetszik, ő autójogász, csak és kizárólag autós ügyekkel foglalkozik. Ilyenkor van kártérítés? Most nem márka szervizről van szó szerintem, hanem csak egy simáltan szervizről. Egy éve van a szerelőnél az autója, kellene a szerelőnek ilyenkor valamilyen kártérítést fizetni?
7: Én egy picit távolabbról indulok, ez olyan ez a szerelőválasztás, mint a Harry Potterben a minden ízű drazsé, tehát kérdéses, hogy milyen autót és milyen szerelőt fogsz ki. Járhat kártérítés, azt szoktam példáként felhozni, hogy legtöbb esetben az emberek nem teljesen teszik azt össze, hogyha azt mondjuk, hogy szerződés, akkor nem tudom, egy ilyen bonyolult szoftverfejlesztési szerződésre gondolnak, vagy maximum az ingatlan adásvételre, de hogy ez az odaadom a szerelőnek az autót, hogy javítsa meg, ez egy szerződés. És itt ez a lényeges pontja, hogy az, hogy mire vonatkozik a szerződés, tehát mire adunk megbízást, ez alapján mi igenis, hogy felelősségre tudjuk vonni, számon tudjuk kérni, csak a legtöbb hiba az pont ott következik be, hogy nem írunk róla semmilyen papírt, tehát nem történik egy munkalapfelvétel sem, úgyhogy amikor mi járunk a bíróságra ilyen ügyekben, akkor mindig ott kell kezdeni, hogy egyáltalán mire adtak megbízást. Nézd át, keresse meg a hibát, cserélje ki a kerekeket, tehát ez egy fontos kérdés. De egyébként igen jár, tehát abban az esetben, hogyha be tudjuk ezt bizonyítani, hogy itt a szerelő valamit hibázott, akkor járhat.
4: Na, az jó, de hát nekem, de hát ki az, aki szerződést köt egy szerelővel? Nem kötök szerződést, hát bemegyek, fél, meg tudod csinálni, mi van? Nyikorog a fék, jó, gyere érte két nap múlva, szétszedjük, mondjuk, hogy mit találtunk. Csörög a szerelő, megmondja, mit talált, oké, van rá pénzem, nincs rá pénzem, cseréld, ne cseréld. Tehát szerződés nincsen nagyon, nem? Vagy
7: van szerződés, csak kérdés, hogy van-e nyoma. Tehát szóban is lehet szerződést kötni, úgyhogy ez attól még szerződés lesz mindenféleképpen. Hogyha egy munkalap van, az már rettenetesen csodálatos, tehát hogy az első, vagy amit én ilyen esetben szoktam javasolni, hogy legalább egy munkalapot vegyenek fel, ez azt jelenti, hogy utána látszódik az, hogy mire is vonatkozott ez az egész történet, mert a történetek azok tényleg elég meredekek tudnak lenni, olyan ügyfelektől kezdve, akik egy spáros táskában beviszik a motornak a darabjait, hogy akkor ebből most csináljanak valamit, a szerelőnek is érdeke, hogy lehessen tudni, hogy miből indultak ki. Vagy a másik, tehát van olyan történetünk jelenleg is folyamatban, ahol hosszú időn keresztül szerelgették, az hagyján, hogy visszakapta az ügyfél úgy, hogy ez most működik ez az autó, de amikor másnap beindította, akkor konkrétan az egész ott egy pillanat alatt égett le. Tehát, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nem valami ilyesmi sztoriban találjuk magunkat, és amikor már nem csak arról szól a történet, hogy egy kis ideig, és azért ez a kis, ez jelenleg tényleg sokszor hónapokat jelent, nélkülöznünk kell a kocsit, de utána konkrétan mondjuk leég, vagy tényleg javíthatatlan lesz, amit Feri is mondott, akkor ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Tehát kell egy munkalapot felvetetni, kell pontosan rögzíteni azt, hogy mi volt az a feladat, amivel mi megbíztuk, és aztán utána azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szerelési munkálatokra 20 ezer forint felett vonatkozik egy fél éves jótállás. Tehát 20 ezer forint alatt ma már nem sok minden történik egy autóval, tehát ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy utána bármilyen probléma esetén mi igenis visszamehetünk, és a másik félnek, tehát a szerelőnek kell azt bebizonyítania, hogy ő itt jól csinálta meg az autót, akkor egész messzire juthatunk a jogainkkal, úgyhogy ebből is levezethető az, hogy tényleg mind a kettő félnek az az érdeke, hogy az elején azt a fél percet szálljuk rá arra, hogy mit is kérünk mi tőle.
4: Fél évigén visszamehetek, vagy jó tálás a szerviz után? Ezt nem is tudtam.
7: Igen.
4: Tényleg?
7: Nem csak. Tehát, hogy ez bármilyen szerelőre vonatkozik. Tehát nem csak márka szerviz, nem csak amikor még az autóra vonatkozik a jót. Úgyhogy itt nagyon szerencse, jogszabály nem változott kismillió éve. Régebben a 20 ezer forint az már javítást jelentett, ma azt jelenti, hogy begurult a szervizbe.
6: Ránéztek
4: körülbelül. Igen.
5: Remélem, anyám hallja ezt. Mert az azt jelenti, hogy ha fél éven belül égeted el megint a kuplungot, akkor ingyen van.
7: De ha a szerelője hallja, akkor innentől kezdve őt az országban nem fogadják sehol sem. Tehát ez ugye képzeljétek el azt, hogy körülbelül 4 millió autó fut az országban most, ebből évente minden ötödik az gazdát cserél. 15 éves az autóknak az átlag életkora. Tehát, hogy azért itt szerelni való, az van, ez egészen biztos, és az a kiinduló pont, hogy azért az autóknak az állapota az nem annyira jó, mert vannak ilyen jó gazdák, mint amit Balázs is mondott, hogy nem szervizelteti az autókat. Tehát ebből azért az következik, hogy ha a szerelő is így nekiesik, sok mindent találhatott, nem feltétlenül az ő hibája lesz az, hogy éppen az autónak tényleg valamilyen javíthatatlan problémája van, mert nem volt rendesen karbantartva, de hogyha nem jár el körültekintően, akkor itt a felek egészen komolyan egymásba tudnak bonyolódni.
4: Hú, mekkora macera ez, azért most jönnek vissza a régi élmények, tényleg. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon, nagyon nagy küzdés. De legtöbbször gondolom, hogy az ügyfelek benyelik a békát, nem is tudják, hogy átvágták őket, fogalma nincs, hogy tényleg kicserélték az autójában. Tehát azért ez egy nehéz. Nehéz bizonyítási folyamat.
7: Nehéz, illetve az a nehéz, hogy ma már annyira hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hogy pont amikor az autót nélkülözzük, akkor egészen hamar bele tudunk fáradni abba, hogy most még utána a szereléssel is hadakoznunk kelljen. Én innét is üdvözlöm a saját autószerelőmet, mi ezt végigcsináltuk, volt egy közös kalandunk, amikor a saját autómat be kellett adni, egy alkatrészt cserélni, először telefonált, hogy nem jött meg az alkatrész, akkor utána megjött, de még egy kicsit bejött egy sürgősebb munka, és akkor amikor készre lett az autó, akkor kifejelte a szélvédőt az ellenőrzés közben, úgyhogy új szélvédő lett, és amikor már mondtam, hogy oké, én ezt értem és rendben van, de most már kezdett kicsit gyanús lenni, hogy még mindig nincsen kész az autó, akkor mondta, hogy de most már csütörtökre mindenféleképpen készre lesz, csütörtökből lett kedd, telefonált, hogy rendben van, akkor ő most ki is hozza, mert hiszen annyira késett az autójavítással, és akkor este 6-kor felhívott, hogy nem tudja kihozni, mert a kórházban van, ráesett az autó. Nem az enyém, egy másik. És na ez volt az a pillanat, amikor már én a saját autómat is úgy láttam, hogy biztosan szét van szedve, és már el is hagyta az országot.
5: De bementél a kórházba hozzá?
7: Nem, mert nem hittem el neki a sztorit, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy hogyan csinálja, de a kocsit én ma szeretném visszakapni. Mondta, hogy rendben, akkor a kollégája visszaadja, amikor a rendőrségi kihallgatásról kiengedik itt a baleset miatt. Hát akkor, amikor ott láttam róla levágott nadrágot a volt, tehát ott a szerelő műhelyben, hogy ez tényleg bekövetkezett ez az eset, akkor egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, de egyébként egy nagyon állatorvosi ló eset volt, mert hogy ténylegesen van olyan, amikor nem jön meg egy alkatrészt, valamikor olyan hibát talál, ami egyáltalán nem is volt feladata, hogy megcsinálja. Egész egyszerűen fogynak is a szerelők így létszámban az autókhoz képest. Tehát az, hogy egy ilyen egyéves szerelési művelet az hogy jön össze, van olyan, akinek tényleg így fel sem tűnik, hogy fél éve az autón bent van, és tényleg nem telefonál rá. Igen, de az idő, tehát hogy amikor hozzánk kerül egy ilyen probléma, és
4: Éva, mennünk el közben, bocsánat. Igen. De hogy akkor lehet benneteket keresni jogszerviz tanácsadásként. Valaki támogatja az autótulajdonosokat is. Nagyon köszi. Oké, örültünk, köszönjük, köszi Éva, puszi, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
4: Ez az utolsó

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
5: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágerben.

Ezt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma reggel a pékségben előtte megy apuka állt a kisfiával, aki a kezében egy felfújt gumikacsát, meg egy szál száraz virágot tartott. Amikor a pénztáros néni megkérdezte tőle, hogy hova készülnek ebben a szép ruhában, a kisfiú büszkén rávágta: apával elmegyünk felfedezni az utcánk végét. Na hát, pontosan erről szól a hosszú hétvége harmadik napja. Nem kell repülőre ülni a kalandokért, elég, ha kinyitjuk a teraszajtót. 5,5 perccel 10 óra után nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a Rádió egy gong.hu oldalon bennünket hallgatóknak. Kormos Zsolt vagyok. Augusztus 22-e, szombat van. Névnaposaink ma a menyhértek és a Mirjamok. A Mirjam vágyott, repeső gyermeket jelent, a menyhért pedig héber eredetű név, azt jelenti királyi fény. Úgyhogy ragyogó szombatot kívánunk minden névnaposnak. Születésnaposaink is vannak, egyikőjük egyenesen a popvilágból. Ma 31 éves a világsztár Dua Lipa. Képzeljétek el, 15 évesen egyedül költözött Londonba és éttermekben, meg klubok ajtajában dolgozott ruhatárosként, miközben a demóit küldözgette a kiadóknak. Úgyhogy óriási pacsi neki a kitartásért, meg az igazi mai slágerekért. És ha már kitartás meg ajándékok, pörög a nyerőnyár a Rádió egy gongon. A mai nap végén, 5 óra előtt egy mesés 50 ezer forint értékű kiültethető olajfát sorsolunk ki. Az olajfa a tengerparti életérzés csúcsa, akár 1000 évig is elél, és a teraszotokra vagy a kertetekbe azonnal mediterrán hangulatot varázsol. Már is mondom, mi a feladat. Figyeljétek az óraslágerét, és ha meghallottátok, jelentkezzetek SMS-ben vagy Viberen, ha pedig olyan szerencséd van, hogy visszahívlak, csak a dal előadójának nevét vagy a dal címét kell megmondanod. Mindezeken túl nem sokára érkeznek a netpercek a galériánk zárolt fotómappáival. A folytatásban pedig Selena Gomez-zel megyünk tovább. Következik a Single Soon.

0: 4:11 múlt 1 perccel, a Rádió 1 gong netpercei következnek. Ilyenkor, szombat délelőtt, amikor a telefonunkat átadjuk a gyereknek egy videó erejéig, vagy a barátoknak mutatunk egy nyaralási fotót, gyorsan átfut rajtunk a hideg, mi van, ha tovább lapoznak? Az informatikusok szerint erre valók a zárolt fotómappák. A telefon galériájában sok olyan kép lehet, amit nem szeretnénk véletlenül megmutatni. Igazolványfotó, orvosi papír, ajándékötlet, családi dokumentum, vagy egyszerűen személyes emlék. Erre valók a zárolt fotómappák, amelyek külön feloldást kérnek és elrejtik a képeket a főgalériából. Fontos megérteni, hogy a zárolt mappa nem ugyanaz, mint az archiválás. Az archivált kép csak kevésbé látható, de keresésben vagy albumokban még felbukkanhat. A zárolt mappába tett fotó általában nem jelenik meg a főnézetben, emlékekben és más appok megosztási listájában. A beállításnál figyeljünk a mentésre. Ha a zárolt mappa tartalma nincs biztonsági mentésben, egy telefoncsere, törlés vagy gyári visszaállítás után elveszhet. Ha viszont mentjük, számolni kell azzal, hogy a fiók jelszava és védelme még fontosabb lesz. Jó szokás, hogy érzékeny képet nem hagyunk szétszórva üzenetekben, letöltésekben és képernyőképek között. Tegyük rendezett, védett helyre, vagy töröljük, ha már nincs rá szükség. Családi telefon átadása, javítása vagy eladása előtt külön ellenőrizzük ezt a mappát. Ne feledjük, aki ismeri a fiókjelszót vagy a képernyőzárat, az hozzáférhet. Emiatt a zárolt mappa nem helyettesíti a jó jelszót és a saját felhasználói fiókot. Ezt érdemes a családban is előre megbeszélni. A magánszféra biztonsága sokszor apró, tudatos rendrakáson múlik. Ezek voltak a netpercek, a tanulság pedig az, hogy műveljük kertjeinket, és rendezzük a fotóinkat, hogy ne érjen bennünket meglepetés.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A digitális biztonság után pedig már is következik az óra slágere. Az előadó nevét vagy a dal címét kell megjegyezned, és már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisarsolni egy 50 000 forint értékű, csodaszép kültéri olajfa talál gazdára.

0: time.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
2: Itt a Rádió 1 gong, 10:30 lesz 3 perc múlva. Lássuk, mit tartogat számunkra a hétvégi időjárás. Ma sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, sokat enyhül a forróság. A 21 fokos hajnal után napközben a maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul. Holnap kevés felhőre is sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. Az északi szél többfelé élénk lesz, hajnalban 19, délután 29 fokot mérhetünk. Hétfőn is folytatódik a napsütéses idő csapadék nélkül, élénk északi széllel. Ha aki lemaradt volna az óra slágeréről, már is mutatok belőle egy részletet. Ha felismerted, küld el SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra a nyerni szeretnék üzenetet. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy 50.000 forint értékű kültéri olajfát. A folytatásban nem sokára érkeznek a sporthírek, Cyrillel megyünk tovább. Következik a Stumbling In.

11 után 7 perccel kanyarodjunk rá a legfrissebb sporthírekre, hiszen Sallai Roland megszerezte az első gólját Törökországban, a Paks hazai győzelemmel indította a fordulót, a Forma 1-ben pedig elképesztően szoros csatát hozott az időmérő. A Paks odahaza 2-0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB1 5. fordulójának nyitó meccsén. A csata után 5 kör elteltével mindkét gárda 7 ponttal áll a tabellán. Törökországban tegnap este többek között Sallai Roland góljának is köszönhetően aratott sima győzelmet a címvédő Galatasaray. Az isztambuliak az Erzurumspor vendégeként nyertek 4-0-ra. A magyar válogatott Sallai csereként beállva a találkozó első gólját jegyezte. Angliában győzelemmel kezdte meg az új szezont a címvédő Arsenal. A Premier League-ben Mikel Arteta együttese hazai pályán a 25 év után visszatérő Coventry ellen nyert, magabiztosan 3-0-ra. A Forma 1-ben pedig George Russell szerezte meg az első rajtkockát a holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit pilótát Lando Norris, Charles Leclerc és Oscar Piastri is egyetlen tizeden belül követte, míg a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli az 5. helyről várhatja a ma déli sprint futamot. Hatalmas gratuláció Sallai Rolandnak az első török góljához. A sporthírek után pedig rövidesen megnézzük, milyen helyzet a környékbeli utakon. Addig is pörögjenek az igazi mai slágerek, következik Purple Disco Machine és a Beat Up Your Heart.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 3:41 után 1 perccel nézzük, merre kell terelésekre és felújításokra számítani a térségünkben. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a Hetényi pihenőt pedig a főváros felé zárták le. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe, miközben Kecskemétnél hídfelújítás miatt szűkített sávok követelnek figyelmet. Kunszállás és Kecskemét között mindkét oldalon a belső sávban lezárva szalagkorlát csere miatt. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén az 53-as kilométernél csomópontot építenek. A félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A munkaterületeknél és a jelzőlámpáknál türelemmel vezessetek, az útinfo után pedig nem sokára érkezünk első játékosunkkal. Tame Impalával megyünk tovább. Következik Vadonatúj igazi mai slágere, a Dracula.

0: Igen, tessék, Rossz Judit.
1: Kornos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Judit!
0: Szia. Szia!
1: Megtaláltad az óra slágerét. Ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe, hogy a dolgok közepébe vágjunk?
0: Rácz Gergő, Bolond voltam.
1: Tökéletes a válasz, bekerültél a fődíjsorsolásba, de azért lenne még néhány kérdésem.
0: Igen?
1: Mi volt az első dolog, amit ma reggel csináltál?
0: Hát azután, hogy kinyitottam a szemem és felkeltem, reggelit csináltam magamnak és a páromnak tükörtojás békönszalonnával.
1: Ó, de irigylem! Biztosan nagyon finom volt, akkor jól indult a napja, és bekapcsoltad a rádiót. Nekem mindig az a szokásom.
0: Igen, természetesen.
1: És akkor még egy kérdés, ha a mai napod egy szín lenne, melyiket választanád?
0: Piros.
1: Nevezhetjük vörösnek is, ez a szenvedély,
0: igen,
1: a szerelem színe.
0: Igen, így akartam mondani, igen.
1: A vörös a figyelem felkeltésére is alkalmas. Szerintem felkeltettük mindenki figyelmét, innentől kezdve vadászni fogják az igazi mai slágerek között az óra slágerét, mert hogy a fődíjunk, tudod-e mi?
0: Igen, egy olajfa, ami pont a kertünkben nagyon szépen mutatna.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy hova szeretnétek tenni az olajfát, ha ti lennétek a szerencsés nyertesek, de a választ megkaptam, úgyhogy sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
0: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Az első név tehát bekerült a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Nem sokára kinyitjuk a legfrissebb hétvégi programajánló katalógusunkat, és elmondjuk, hol lesz bábszínház, szüreti felvonulás vagy retro buli. Rövid kereskedelmi kitérő, és a hírek után Lady Gaga indítja az órát a Dead Dance-el.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
12: Ez az utolsó visszaszállás.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőg Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
0: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Megújult a piarista templom belsején, dolgoznak a Kiskun Félegyháza és Gátér közötti vasúti pályán. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Demeter Dia vagyok. Felújításon esett át a piarista templom belseje, írja a hírös.hu. Az épületben három részletben tisztasági festést végeztek, emellett megújult a karzat és a világítás is. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta, a fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez még gyűjtik a szükséges forrásokat. Már dolgoznak a vasúti pálya megújításán Kiskun Félegyháza és Gátér között. 7,5 kilométeren végeznek teljes pályafelújítást. Mások mellett cserélik a síneket és az elhasználódott vasbetonaljakat. Átépítenek 7 közúti vasúti átjárót, és 3 kisebb hídon is beavatkoznak, írja a Magyar Építők. A munkálatok befejezése után várhatóan 2027 elejétől ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok idején Kiskun Félegyháza és Szentes között MÁV buszok közlekednek egészen december 12-éig. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettes a rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
5: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét.
4: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabb a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Múlt héten egyik barátom kertjében üldögélve észrevettem egy apró rigót, aki egy olyan óriási szőlőszemmel próbált elrepülni, ami konkrétan nagyobb volt, mint a saját feje. Háromszor ejtette el a fűben, de negyedszerre csak elindult vele a kerítés felé. Eközben rájöttem, hogy a hétvégéknek pontosan ez a lényege. Nagy falatokat kell venni az életből. Remélem mindenhol készül az ebéd. 10 perccel múlt 11 óra, Kormos Zsolt vagyok. Bár a hőség sokat enyhült a 29 fokos napsütésben, ha nem fújna a szél, tökéletes strandidő várna ránk. Alig 10 perc múlva átfésüljük a környék legizgalmasabb szombati programjait. Megnézzük, hol találtok népművészetet, vagy éppen koncertet, közben pedig figyeljétek az óraslágerét is, ha megtaláljátok, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Ennek jutalma a nap végén egy 50 ezer forint értékű, gyönyörűséges, kültéri olajfa. Sok szerencsét kívánok a dalvadászoknak, a folytatásban pedig már is indul Kátó igazi mai slágere, a Turn the Lights Up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Itt a Rádió egy gong. 12:30 előtt 9 perccel. Ahogyan ígértem, megtöltjük élményekkel a hétvégét. Javában zajlik a hírös hétfesztivál Kecskeméten. Ma délután 17:30 a Romkertben a Kámfor Báb Színház Kacor Király című előadását nézhetitek meg a gyerekekkel. 16 órától színes szőttes nemzetközi néptánc bemutató lesz. 17 órától pedig népi kis mesterségek bemutatója várja a látogatókat a főtéren. Este 19:30-tól a kecskeméti pop rock szcéna elhunyt tagjaira emlékeznek a helyi zenészek. A jó hangulatot a Halhatatlan Hangok koncertje garantálja. Jakabszálláson ma szüreti felvonulás és vigasság van. 12:30-kor indul a látványos falujárás, csikósokkal, hintókkal és fogatokkal a lovaspályáról. 17 órakor érkezik vissza a menet a parkerdőhöz, fogad bemutatóval és menettánccal. Este 8 órától szüreti bál zárja a napot. Vasárnap pedig jön a hírös hét zárónapja Fergetek Partival, ahol fellép Csepregi Éva, Végvári Ádám, Zoltán Erika, Baby Gabi, a Bestiák és Kozambolis. A kínálat tehát pazar, érdemes kimozdulni. A programok után pedig jöhet az óra slágere. Jegyezzétek meg az előadó nevét vagy a dal címét, és már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A nap végén egy 50.000 forint értékű csodálatos kültéri olajfa talál gazdára.
0: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély hétvégi játékunk nyereményére. Nyerőnyár! A Rádió egy gongon!

12:30 van. Azok kedvéért, akik lemaradtak róla az előző órában, ismételjük át az időjárást, és figyeljünk az allergiásokra is. Ma sok napsütés és élénk északnyugati szél vár ránk 29 fokos meleggel. Holnap a 19 fokos hajnal után 29 fokig melegszik a levegő, csapadék nélkül. Hétfőn 29 fok körüli kellemes idő várható. Fontos információ az allergiásoknak. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen, és a következő napokban tovább fog emelkedni. Úgyhogy a szellőztetést inkább a kora reggeli órákra időzítsétek. Tudtátok, hogy a növények a polleneket nem csak a széllel, hanem parányi elektromos töltésekkel is terjesztik. A virágok kismértékű negatív töltéssel rendelkeznek, míg a repülő méhek és a szélviharok pozitív töltést hoznak. Így a pollen szó szerint odatapad hozzájuk. Ennyi volt az időjárás, szóljon egy igazi mai sláger. Következik Shakira és a Die Die.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 előtt 3 perccel pillancsunk rá újra a közutakra. Az M5-ösön, Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzásos terelés és a hetényi pihenő lezárása lassítja a haladást a főváros felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sávlezárás van érvényben. Az 51-es főúton Taksonynál terelő út érvényes, Baján útszűkület nehezíti a közlekedést. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, Kecskemét határában az új körforgalomnál torlódásokra kell számítani. Ne feledjétek, hogy a napsütésben a látásunk gyorsabban elfárad a szélvédőn megcsillanó fények miatt. Használjatok polarizált napszemüveget, és tartsátok tisztán az üveget. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy Gong csapata. Nem sokára jövünk feladványunk helyes megfejtőjével, a folytatásban pedig Alex Kenji-vel megyünk tovább. Következik a Bambole.

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Szia, Gábor.
0: Szervusz.
1: Szerintem essünk túl a formaságokon. Itt az elején. Melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Tóth Abigail és az Akcent és a Sugar Daddy.
1: Te is bekerültél a sorsolásba. Van-e valami terved ma délutánra? Van-e valami olyan, amit mindenképpen meg akarsz csinálni?
0: Nincs.
1: Nincs, akkor csak egy laza pihenés fog következni a délután folyamán. Ugye? Egy kis rádióhallgatással egybekötve.
0: Egy kis pihenés, ha megnyertem.
1: Én sok szerencsét kívánok. Egyébként van-e olyan dal, ami nálad a nyár hivatalos himnusza?
0: Nincs.
1: Nincs. Oké, ettől függetlenül bekerültél a fődíj sorsolásba. Tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
0: Igen, egy 50.000 forintos olajfát.
1: Van-e helye a kertetekben ennek az olajfának?
0: Igen, van.
1: Akkor lehet, hogy nem sokára találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm szépen.
1: Nem sokára 12 óra, megérkeztünk a szombati Daily Mixhez. A következő órában nyílik a gasztrorovat a nyár legújabb 2 perces fagyasztott szőlős frissítő trükkjével, és továbbra is folyik a vadászat az óraslágere után. A következő órá Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
9: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Kirakat versenyt hirdetett az iparkamara, a fagyasztóban lapult a kábítószer, telefonon is toboroznak véradókat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi dizájn installációk, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs dizájn felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Fagyasztóval napolt a kábítószer. A kiskunhalasi rendőrök végeztek házkutatást egy helyi párnál, miután olyan információ jutott birtokukba, mely szerint a városban és a környéken élőknek drogot értékesítenek. A razzia során kábítószergyanús anyagokat, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók, a párt pedig őrizetbe vették. A nyomozás során több vásárlót is sikerült azonosítani, velük szemben is eljárás indult, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta el a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
11: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikere.
10: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ilyenkor szombat délben, amikor megérezzük a készülő ebéd illatát a nyitott ablakon át, azonnal kikapcsol a hétköznapi rohanás gombja. A szomszédban már serceg a hús a serpenyőben,

Van még egy ajánlatunk. Keressétek az Óra Slágerét, és ha megtaláltátok, küldjétek majd el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Ez pedig nem más, mint egy csodálatos kültéri olajfa. Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Indul a Daily Mix első felvétele, következik David Guetta és a Playhound.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Rádió egy Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és a rádió1gong.hu oldalon a világ bármely részén. Ilyenkor ebédidőben, amikor a strandon vagy a teraszon valami igazán lédús és jéghideg nasira vágyunk, a séfek szerint van egy gyümölcs, amit eddig rosszul használtunk a hőségben. Ez pedig nem más, mint a szőlő. A trükk nagyon egyszerű. A leszemezett, megmosott szőlőt egy órára bedobjuk a fagyasztóba. Mivel a szőlőszemeknek magas a cukor és víztartalma, nem fagynak kőkeményé, hanem krémes, jégkásás állagúak lesznek. Ha bedobjuk őket egy pohár ásványvízbe vagy limonádéba, nem hígítják fel az italt, mint a sima jégkocka, ráadásul az ital végén megehetjük a legfinomabb jeges gyümölcsöt. A kérdésem pedig a következő, ti milyen gyümölcsös hűsítőre esküsztök szombat délután? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen, és azt is, hogy nyerni szeretnétek, hiszen következik az óra slágere. Ha megjegyeztétek a most következő előadó nevét és a felvétel címét, esélyetek nyílik megnyerni 5 óra előtt az 50 ezer forint értékű kültéri olajfát a Bagosi Kertészeti Áruda jóvoltából.
1: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

A Rádió egy Gong Daily Mixében egy rövid pillantást vetünk a délutáni időjárási kilátásokra. Ma 29 fokos, kellemes strandidő vár ránk, élénk északnyugati széllel. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, a 19 fokos hajnal után 29 fokos, kényeztető meleggel. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem lesz, a csúcsérték 29 fok körül alakul. Érdekesség, hogy régen a tengerészek nem a napórát, hanem az olajfák leveleit használták az időbecslésére. Az olajfa leveleinek fonákja ugyanis ezüstös színű, és amikor a délutáni tengeri szél megfordítja őket, a fa koronája szinte világít a napsütésben. Pontosan ilyen olajfát lehet nyerni ma, ha valaki szemfüles és megtalálja az óraslágerét. Nem sokára jövök az útinfóval, a folytatásban pedig itt van a születésnapos Dua Lipa és a Levitating.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Nézzük a legfrissebb közlekedési helyzetképet. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzás, a hetényi pihenő zárva tartása, valamint hídfelújítás lassítja a forgalmat. Kunszállásnál a belső sáv lezárása mellett dolgoznak a szalagkorlát cserén. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén félpályás korlátozás van érvényben jelzőlámpás irányítással. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában az új körforgalomnál, Fülöpszállás és Solt között pedig félpályás útépítés követel figyelmet. Ne feledjétek, a tereléseknél tartsatok nagyobb követési távolságot. Jó utat kíván a Rádió 1 gong. Az útinfók után nem sokára jövünk a játékosunkkal, és már folytatjuk is a száguldást egy igazi mai slágerrel. Következik Regenbaum Man és a Human.

0: Zsolti.
1: Szia, Reni.
0: Szia.
1: A kezdetek óta velünk vagy. Láttam az üzeneteidből. Elkészült közben az ebéd is. Mit grilleztetek?
0: Pontosan, tarját grilleztünk.
1: Isteni.
0: Egy kis cukkinivel.
1: Még jobb.
0: Friss kertből szedett vegyes salátával.
1: Ó, azt hiszem, most nagyon irigylettem egy pillanatra, de már el is múlt. Jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Gyere nyugodtan, szívesen látunk.
1: Drága vagy, nagyon szépen köszönöm, de még 5 óráig tart a műsor, úgyhogy egy darabig még itt fogok üldögélni, de nagyon szépen köszönöm. Oké, térjünk a tárgyra. Szerintem áruld el nekünk, ki volt az óra előadója, melyik volt a keresett dal?
0: Lady Gaga-tól az Abrakadabra.
1: Abrakadabra. Szereted ezt a felvételt?
0: Igen, hallod? Igen, olyan jó pörgős.
1: És akkor egy váratlan kérdés. Mi volt ezen a nyáron eddig a legnagyobb élményed? Túl vagytok már a szabadságon?
0: Túl vagyunk, szerintem nekünk így nyár végi, őszelei legnagyobb élményünk lesz a kisfiam iskola kezdése.
1: Aha, az biztos, hogy nagyon, nagyon nagy élmény.
0: Nagyobb élménynek.
1: Jó, a délután folyamán egyébként érdemes lesz figyelni, mert pont az iskola kezdéssel kapcsolatban fogok majd néhány aprócska tanácsot adni. Bekerültél a fődíjsorsolásba, legyél telefon és rádió közelben, 5 óra előtt fogjuk sorsolni majd a főnyereményünket, ezt a gyönyörűséges olajfát. Megvan a helye?
0: Meg, igen, igen.
1: Oké, szuper.
0: Nagyon szeretném, jó lenne.
1: Ezzel a Daily Mix első felvonásának végéhez értünk. Egy gyors útinformáció következik. Rosszul lét miatt állt félre egy autó az M5-ös autópályán az M0-ás és az M51-es csomópontok között. A Budapest felé vezető oldalon a külső sávot zárták le. A következő órában is érdemes keresni az óraslágerét. Rövid reklám és a hírek után Taylor Swift-tel jövünk vissza. Érkezik a The Fate of Ophelia.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
5: Ez az utolsó visszaszállítás.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten, nőtt a külföldi hallgatók száma. Még véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Demeter Dia vagyok. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és a képzési kínálatuknak bővítésére. Jövő péntekig még bárki véleményt mondhat Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmus fejlesztési stratégiájáról. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapna kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómiai és termékprogramokat is. A cél, hogy a Bács-Kiskunban eltöltött vendégészakák száma 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Önkormányzatok, turisztikai és gazdasági szereplők, civil szervezetek, valamint a lakosság véleményét is várják. A javaslatok feldolgozása után a stratégia végleges változata várhatóan szeptemberben kerül a vármegyei közgyűlés elé. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthatnak a közlekedők, írja az Útinform. A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
4: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Folytatódik a Rádió 1 Gong déli mixe Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, na meg az interneten, a rádió1gong.hu oldalon. Nemrégiben megkérdeztem egyik idős horgászbarátomat, hogy mi a boldog élet titka. Rám nézett a kalapja alól, és azt mondta: tudod, fiam, az emberi agy olyan, mint a jó gép. Ha nem hagyod üresben járni, túlmelegszik. Ennél szebb összefoglalót még nem hallottam. 10 perccel múlt 1 óra, ez a 2 órás déli mix második felvonása. Kormos Zsolt vagyok, a hűvös szobákban és a strandokon a szombat délutáni ejtőzés átvette az uralmat. Éppen ezért néhány perc múlva elhozzuk a legfrissebb életmód tanácsot a mikrosétákról, amik megmentik az esti pihenést. Mindeközben keressétek az óraslágerét, és nyerjétek meg az 50.000 forintos olajfát, amit 5 óra előtt fogunk kisorsolni. A nyerni szeretnék üzeneteket továbbra is SMS-ben és Viberen várjuk majd. A folytatásban Regán Lilivel bulizunk. Jó étvágyat és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Következik a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy. A nyári hétvégéken, amikor a napközbeni pihenés után úgy érezzük, hogy egy kicsit elnehezettünk a függőágyban vagy a kanapén, az alvás szakértők szerint van egy 5 perces gyakorlat, ami teljesen helyre teszi a szervezetünket. A szakemberek ezt mikrosétának hívják. A lényege, hogy késő délután, amikor a nap már nem tűz, tegyünk egyetlen 5-10 perces laza sétát a kertben vagy az utcában, telefon és fülhallgató nélkül. A kíméletes mozgás és a természetes szürkületi fény elindítja a szervezet belső óráját, átmozgatja a vérkeringést és garantálja, hogy éjszaka mélyen és pihentetően aludjunk. Ha van kedvetek, megírhatjátok nekünk, hogy ti mivel szoktátok felfrissíteni magatokat a délutáni siesta után. Ha viszont szeretnétek megnyerni napi fődíjunkat, az 50 000 forint értékű kültéri olajfát, már is küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül következik az óra slágere.

Pontosan 1:30 van, a Daily Mixben összegezzük az időjárás alakulását. Ma továbbra is 29 fokos, kellemes meleg és napsütés kísér minket. Holnap is sok napsütésre van kilátás, a 19 fokos hajnal után 29 fokos csúccsal. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, de marad a száraz idő, 30 fok körüli kellemes értékkel. A csillagászok szerint a szélcsendes nyári délutánokon a levegőben lévő porszemcsék 10-szer lassabban ülepednek le, mint télen. Ezért látjuk olyan gyönyörűnek és aranybarnának a napsugarakat a fák között. Folytatódik a Daily Mix, Accent igazi mai slágere következik, a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gong kora délutáni közlekedési helyzetképe következik. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében belső sávlezárások és sávelhúzások lassítják a haladást mindkét irányban. A 44-es főúton Kunszent Mártonnál a jelzőlámpás váltakozó irányú forgalom miatt torlódás alakulhat ki. Az 51-es főúton Taksonynál sárga terelőtáblák segítik a közlekedőket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés, Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. A meleg nyári aszfalton a fékút akár 5-10%-kal is megnőhet a gumiabroncsok felpuhulása miatt, úgyhogy a munkaterületek előtt időben lépjetek a fékre. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó utat kíván a Rádió egy gong. Szigálával robogunk tovább. Itt

0: Igen.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Nem tudom, tegezhetjük egymást?
0: Na, tegeződhetünk.
1: Mind a kettőnknek egyszerűbb lesz így. Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
0: Rúzsa Magdi, Nyári zápor.
1: Tökéletes a válasz. Ugye, hogy már csak egy olajfa hiányzik a kertetekből?
0: Hát igen, nagyon jó lenne.
1: Szépek ezek az olajfák.
0: Igen.
1: Mi lesz a ma esti program? Tervezitek-e, hogy körbenéztek Kecskemét főterén mondjuk?
0: Voltunk már bent.
1: Mindent láttatok, már mindent most... tudtok. Most már jöhet a pihenés.
0: Igen. Most pihenünk, igen.
1: További kellemes pihenést kívánok. És egy újabb útinformáció. Az M5-ös autópályán Budapest felé egy baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos Mizse és az 53-as Albert Irsa Örkény csomópont között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon az erős forgalom miatt már 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. A folytatásban rövid reklám is a hírek után érkezik Vízi Zalán, és indul a mai mozaik. A következő órát Tóth Abigail igazi mai slágere indítja, a Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Megújult a piarista templom belsején, dolgoznak a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti pályán. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Demeter Dia vagyok. Felújításon esett át a piarista templom belseje, írja a hírös.hu. Az épületben 3 részletben tisztasági festést végeztek. Emellett megújult a karzat és a világítás is. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta, a fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez még gyűjtik a szükséges forrásokat. Már dolgoznak a vasúti pálya megújításán Kiskunfélegyháza és Gátér között. 7,5 kilométeren végeznek teljes pályafelújítást. Mások mellett cserélik a séneket és az elhasználódott vasbetonaljakat. Átépítenek 7 közúti vasúti átjárót, és 3 kisebb hídon is beavatkoznak, írja a Magyar Építők. A munkálatok befejezése után várhatóan 2027 elejétől ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A munkálatok idején Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁV buszok közlekednek egészen december 12-éig. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettes a rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
11: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét.
10: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabb a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
3: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
12: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, 2026. augusztus 22-e van, szombat, 14 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál levő Vízi Zalánt halljátok, és a mai magazin műsorunkban, mert hogy Mozaik című magazin műsorunk meg is kezdődik, több témát is érinteni fogunk, például beszélgetni fogunk Gál Líviával, aki az egyik legfiatalabb jelvényes túravezető hölgyként Magyarországon. Nagyon izgalmas, hogy hogyan vezeti a túráit, amelyek díjmentesek az ország több pontján járt már, és hogy vajon mi is a lélektana egy igazán jó túrázásnak, a mentális egészséghez hogyan járulhat ez hozzá, erről fogjuk majd őt kérdezni, illetve a rendőrségi áldozatsegítés is szóba kerül majd, hogyha valakit valamilyen bűncselekmény ér, akkor a rendőrségen már részesület ebben a szolgáltatásban, az áldozatsegítés már ott is elkezdődik, de hogy hogyan és milyen formában, az rövidesen kiderül, tartsatok velünk.

0: Itt van velünk a stúdióban dr. Gál Lívia, szakjogász, bronzjelvényes túravezető, aranyjelvényes természetjáró, az ország egyik legfiatalabb női jelvényes túravezetője, aki már 6 éve vezet díjmentes túrákat az országban. Üdvözöllek itt a stúdióban, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sok szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
0: Nagyon izgalmas, hogy hát jogászként túrákat vezetsz, ráadásul díjmentesen, ez nagyon becsületes dolog, és olvastam azt, hogy például 2024-ben több mint 100 túrát szerveztél, vezettél az országban, 2025-ben 96 ilyen túrád volt, és idén is már több mint 70-nél jársz, ez tényleg elképesztő. Hogy jött ez az életedbe? És tényleg hozzátenném, hogy jogászként van erre időt, kapacitásod, sőt, ez a célkitűzésed is, hogy minél több ilyen túrát vezess.
1: Azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy én heti 5 napot ugye irodai munkát végzek, mindenféleképpen szükséges egy olyan fajta kikapcsolódás, ami egyrészt fizikailag is elfáraszt, másrészt így mentálisan is jobban lefáraszt, mint mondjuk ugye a paragrafusok és különböző határozatoknak a megírása, illetve én nagyon-nagyon szeretem így az embereket, nagyon fontosnak tartom a közösségépítést, szerintem manapság nagyon fontos az, hogy adjunk az embereknek egy olyan platformot, ahol személyesen tudnak kapcsolódni, akár barátságok is tudnak köttetni, vagy túratársi viszonyok. És tulajdonképpen ennek az ötvözete lett az, hogy heti 5 napot ugye az irodában dolgozom, és ugye 2 napot pedig, mint egy ilyen önkéntes tevékenységként, így az erdőben kalauzolom az embereket.
0: Mindig máshol?
1: Igen. Én fontosan tartottam azt, hogy ne egy adott tájegységre, vagy egy régióra fókuszáljak, hanem úgy az egész országot, és az a legtöbb hegyünket meg tudjam nekik mutatni, a legszebb tájegységeket, a legszebb túraútvonalakat. Van is egy ilyen túrasorozatom, immár ez a második epizódja, az országjáró túrasorozat, amelynek az a lényege, hogy 12 hónapon keresztül minden hónapban egy-egy új tájegységre viszem a túrázókat. Bejártuk a Börzsönytől keresztül, a Börzsönyön át, a Vértest, Balaton felvidéket, a Gerecsét, és még meg annyi kaland vár ránk évvégéig.
0: Nagyon izgalmasan hangzik ez, mindjárt arról is kérdezlek majd, hogy akár itt Kecskemét környékén, Bács-Kiskunban, ezen a vidéken egyrészt hol lehet túrázni, hol túráztatok már, és mennyire izgalmas mondjuk itt a homokon túrázni, mondjuk a hegyekkel ellentétben. Viszont előtte még a történetedről egy kicsit, ugye 6 éve vezeted ezeket az ingyenes túrákat, de gondolom előtte is valamilyen szempontból a túrázás már az életed része volt. Hogy jutottál el odáig, hogy igen, a mentális feltöltődésedhez neked a túrázás kell, és odáig, hogy igen, ezt más emberekkel is meg szeretnéd osztani. Tehát hogy alakult ki ez nálad?
1: Sok kirándulóval és túrázóval ellentétben például én gyerekkorban nem jártam az erdőben, tehát

0: részem a szervezésben. De annyira megtetszett, és annyira nagy erőt láttam ebben, hogy mennyire jó, hogy ennyi ember összegyűlik, és van egy közös kapcsolódási pont, hogy magamra vállaltam én is egy feladatot, és a legelső túrán például egy biciklis túra volt, ahova körülbelül 50 ember eljött. A Velencei tó tavat kerültük körbe. És nagyon-nagyon megtetszett, és úgy voltam vele, hogy akkor nézzük meg gyalogtúrákban, hogy ez hogy tud alakulni. És volt olyan túrám, emlékszem, hogy 98 embert számoltunk, úgyhogy kezdetben azért ez a nagy létszám, ez azért nagy felelősséget is jelentett, de az évek során azért megtanultam kezelni, hogy hogyan lehet élvezhetővé tenni, adott esetben mondjuk egy nagy létszámú túrát, de azért nem elmenni a végtelenig.
1: Hogy csinálod, hogyha mondjuk ott van veled 50, 70, 90 ember, és adott esetben te is életedben először vagy azon a vidéken, vagy ezeket előtte be kell járnod, tehát a felelősséget milyen szempontból érted itt, hogy mindenki tudja, hogy merre mész, vagy mindenki tudja, hogy merre kell menni, odáig, hogy akár egészségügyi segítségnyújtás is benne lehet a pakliban, tehát itt mit értesz ez alatt?
0: A túravezetés ez egy eléggé komplex tevékenység, kezdve ott, hogy az ember bejárja az útvonalat, tehát ez az első és legfontosabb, hogy ismeri azt a terepet, azt a tájegységet, hiszen információkat kell közölni az emberekkel a túra során, illetve tűpontosan kell ismerni a túra útvonalat. Adott esetben fel kell arra készülni, hogy módosítani kell útvonalat, rövidíteni kell, vagy ha bármi baj történik, akkor egy kiszállási pont vagy mentési lehetőség is adott esetben közrejátszik. Adott esetben az emberekkel is én levelezem, én küldöm ki az e-maileket egészen addig, hogy fogadom őket személyesen, levezetem a túrát, és mondjuk egy visszajelzést kérek tőlük, tehát hogy azért ez nem csak azt jelenti, hogy én megjelenek szombaton 10 órakor a Börzsönyben. Ez egy elég komplex tevékenység.
1: Mondtad, hogy ugye van szombaton is, és vasárnap is általában túra, de mikor van időd bejárni ezeket a helyszíneket?
0: Szerencsés helyzetben vagyok, mert egy sportegyesületnek a gyalogtúra szakosztályát vezetem. Ebből kifolyólag vannak hétköznapi napok, amikor ilyen szakosztályi terepbejáráson veszek részt. Egyedül megyek és felfedezem a potenciális helyszíneket. Tehát egyrészt így van szerencsém, másrészt meg én olyan típusú ember vagyok, hogy munka után is van, hogy elindulok. Tehát én 5-ig dolgozom, és akkor kis pakkot a hátamra veszem, és nyáron, amíg világos van, 9 óráig azért viszonylag ilyen rövidebb útvonalakat be tudok járni, illetve péntek délután este is szoktam. És azért hozzáteszem, hogy régebben én azért még 2021-22-es év volt, amikor rengeteg helyre eljutottam, és rengeteg helyszínt bejártam. Tehát ezeket szoktam ugye frissíteni, ezekre viszem általában az embereket. Ha pedig új útvonalak vannak, akkor nyilván én egyébként áldozok a szabadságomból erre, tehát én képes vagyok szabadságot kivenni hétköznap azért, hogy túrázhassak. Teljesen más élmény, mint hétvégén. Hétvégén azért a frekventált helyek felkapottak, sokan vannak, azért erre készülni kell, hogy hát bizony vannak olyan helyszínek, ahol sorban állás is van.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, nagyon izgalmas ez a téma, de marad velünk a stúdióban, és a zenét követően is dr. Gál Lívia.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat továbbra, és itt van velünk dr. Gál Lívia, szakjogász, aki bronzjelvényes túravezető, aranyjelvényes természetjáró. 6 éve vezet már immáron díjmentes túrákat az országban. Mit jelent ez, hogy bronzjelvényes túravezető vagy, illetve aranyjelvényes természetjáró?
2: A Magyar Természetjáró Szövetségnek van egy képzési rendszere. A tagegyesületek szerveznek túravezetői tanfolyamokat. Tulajdonképpen a legalapvetőbb tanfolyam ez a bronzjelvényes túravezető, erre épül egy ezüstjelvényes túravezetői tanfolyam, és úgy tudom, hogy adományozható az aranyjelvényes titulus. Hát nagyon-nagyon sok túrát kell levezetni, és nagyon aktívnak kell lenni ezen a téren. Ez egy fél éves tanfolyam, egy tagegyesület bonyolítja le. Van elméleti oktatás, gyakorlati oktatás, írásbeli vizsga és gyakorlati vizsga, úgyhogy ez egy eléggé összetett folyamat, és viszonylag sok időt is vesz igénybe, hiszen az embernek a hétvégéi azért javarészt foglaltak, illetve hétköznap is van egy olyan este, amikor ott kell lenni, és a személyes jelenléti oktatás zajlik. Továbbá, amit tudni kell, az egyesületeknél létezik, a sportegyesületeknél természetjárói minősítés. Ez azt jelenti, hogy úgymond díjazva van, tehát hogy díjazzák azokat a természetjárókat, kirándulókat, akik nagyon sok kilométert megtesznek. Létezik egy úgynevezett túranapló, amit a kiránduló vezet, a szakosztály vezető pedig egy túrajelentést ír. Ezt a kettőt ugye összeveti, és minden túrának van pontértéke. Egy ilyen ösztönző motiváció, egy ilyen ösztönző motiváló jelleggel tulajdonképpen lehet gyűjteni a pontokat, és ugye vannak bizonyos határok, amiket ha elér az ember, akkor ugye megszerezhet természetjárói minősítéseket. Ebből is van bronz, ezüst és arany, jelenleg ugye itt tartok, és van érdemes és kiváló. Nagyon fontos, hogy ezek lehetnek egyéni túrák, lehetnek többnapos túrák, külföldi túrák, lehet más szakákban szerzett pontszám, például evezés vagy biciklizés, de lehetnek teljesítménytúrák is, úgyhogy hát itt a túrázásnak a tárháza az végtelen tulajdonképpen.
1: Melyiket tűzöd leginkább, tehát az a gyalogtúrákra?
2: Én gyalogtúrázni nagyon szeretek, most nagyon rákaptam idén nyáron a biciklizésre, és az evezést is most ki fogom próbálni pont a jövő héten.
1: Hány kilométert tettél meg, vagy nem tudom, lehet-e erre így válaszolni, mondjuk, vagy átlagosan egy túra hány kilométer, és akkor abból megteszel évente 100-at, vagy több mint 100-at, tehát valahogy ki lehet számolni, de tartod-e ezt így számom?
2: Van egy applikáció, aminek a segítségével én ezeket a túrákat azért rögzíteni szoktam. Őszinte leszek, hogy évvégén szoktam számolni egy ilyen hozzávetőleges kilométert és szintemelkedést. Most jelenleg nem tudom neked megmondani. Azt tudom, hogy a 85. túrát már megtettem idén, tehát hogy azért viszonylag sokat vagyok a természetben és az erdőben.
1: És akkor egy túra mondjuk olyan 5-10-15-20 kilométer mennyi, hogy kell elképzelni?
2: Hát általában a csoporthoz és az embereknek így ami kényelmes számukra, én azt szoktam figyelembe venni, általában a 10 és 15 kilométer között, ami egy átlag kirándulónak, túrázónak még így kellemes. A 20. kilométer és a fölött már azért egy picit embert próbálóbb és több kitartást kíván. Úgyhogy általában a mi túráink azok 14-15 kilométeresek, és azt szoktam mondani, hogy bárki számára teljesíthető. Tehát nem az a cél, hogy most teljesen kifáradjunk és lihegjünk végig, hanem hogy szép tájakon járjunk, kapcsolódjunk egymáshoz, pihenjünk, együtt eszegetünk, van egy ebédszünetünk, az is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerd a másikat.
1: Ha már ezt mondod, akkor a közösségről is beszéljünk, mekkora ereje van a közösségnek, és mekkora a te közösséged?
2: Erre mindig szívesen emlékszem vissza, hogy elkezdtem egy közösségi oldalt üzemeltetni, és pár száz ember figyelte így a tevékenységet. Most már lassan 18 000 ember figyeli és követi. Átlagban a túrákban 40-50 fő szokott eljönni, és ami nagyon szép, főleg a 2026-os évben, hogy többen vannak az új túrázók. Van egy kemény magegy törzs, magegy 10-15 ember, akik évek óta járnak velem, viszont a többiek mindig új emberek, és ez a szép ebben, hogy soha nem tudom, hogy kire vagy kikre számíthatok, tehát egy kicsit ilyen izgalmas is, és kihívásokat is rejt, viszont ilyen kiemelkedő szituáció nem igazán volt. Tehát a túrázó emberek végtelenül türelmesek, kedvesek, és nagyon jól alkalmazkodnak szinte minden helyzethez.
1: Ingyenes túrákat vezet, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Túra Veled közösségről beszélt.
2: Igen.
1: Ez a neve. Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, még egy pár gondolatot beszélgetünk, főleg a Kecskemét vidéki túrákról, dr. Gál Líviával.

0: Mozaik.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Gál Lívia, szakjogász, és többször hangsúlyoztam már, nagyon izgalmasan hangzik ez, hogy az ország egyik legfiatalabb női jelvényes túravezetője, vagy bronz jelvényes túravezető és arany jelvényes természetjáró, immáron 6 éve vezet díjmentes túrákat. Itt Kecskemét környékén vannak-e lehetőségek túrázni, a Homokhátságon, Bács-Kiskun vármegyében, vagy inkább ezek a túrák, ugye említetted Börzsönyt, a különböző hegyvidékeket, inkább ezek a szintemelkedéssel járó túrákra kell itt gondolni, és Kecskemét az kicsit kiesik?
2: Kecskemét környékén nem vezettem még túrát. Általában ugye a kilátópontokat, az épített kilátókat nagyon kedvelik ugye a túrázók. Leginkább ugye a Dunakanyar része, ami ugye számomra megközelíthető könnyedén, akár fontos, hogy tömegközlekedéssel is, illetőleg nagyon népszerű útvonalak vannak, tehát ugye a panorámás utak, a kilátópontok, a Dunakanyarnak a szépsége, valamint a Balaton felvidék még, ami nagyon-nagyon népszerű és felkapott, főleg szezonon kívül. Azt tudni kell, hogy azért az egy viszonylag meleg vidék, tehát nyáron nem ajánlom senkinek például a balatoni kéket teljesíteni.
1: Melyik a kedvenc túraútvonalad egyébként?
2: Én azt szoktam mondani, hogy ahol éppen vagyok, ez az egyik válaszom, a másik pedig, hogy az összes. Ha kettőt kellene kiemelni, akkor kettő kevésbé felkapott lenne, az egyik a Visegrádi hegység, amelynek vannak olyan eldugott, felfedezetlen ösvényei még, amelyet kevesen ismernek, illetve a Keszthelyi hegységet szeretem a Balaton felvidéken. Ahányszor ott túráztam, szinte alig találkoztam valakivel.
1: Mondtad még a legelején a beszélgetésünknek, hogy ez egyfajta feltöltődés is, kikapcsol, akár munka után is képes vagy elindulni és túrázni. Mit tudnál üzenni azoknak, akik ezt így kevésbé tudják elképzelni, hogy csak te és a természet, vagy a közösséged és a természet, és tényleg ez egy mentális feltöltődés, de hogyan éri ezt el a szervezetedben, vagy a lelkedben a túra?
2: Azt gondolom, hogy a túrázás talán az egyik olyan sporttevékenység, amihez nem kell ennek luxus felszerelések. Elég egy jobb cipő, egy hátizsák, egy tréningnadrág, és útnak lehet indulni. Az bizonyított tény, hogy az egészségre is nagyon-nagyon jótékony hatással van, akár ugye a keringésedre, a légzésedre, az elhízás ellen is tulajdonképpen nagyon fontos, ha nem tudsz futni, akkor csak sétálj, csak gyalogolj, és az erdőben egy 5-6 kilométeres kis kör tenni, szinte azt receptre lehetne felírni, és minden nap meg lehetne tenni.
1: Én bevallom őszintén, nagyon sokat próbálok erdőben hát gyalogolni, vagy inkább futni, de mindig attól rettegek, és nagyon nehéz ezt nekem legyőzni, hogy nehogy egy kóborkutya, nehogy egy, nem tudom én, farkas, vagy őz, vagy bárki az utamba tévedjen, és engem veszélyeztessen. Hát nagyon sok túrán vagy túl, akkor ez egy valótlan félelem?
2: Félelmeink az ugye gyakran úgy keletkeznek, hogy hát amiket hallomásból így hallunk, a másik, hogy valójában ezek, igen, ezek irreális félelmek. Az állatok sokkal jobban menekülnek és tartanak tőlünk. Ők már akár kilométerekkel korábban is észlelhetnek minket, is észrevehetnek. Jó pár éve kirándulok és túrázom, és nagyon sok kilométert megtettem. Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor álltam szembe például egy vaddisznóval, vagy egy szarvassal, de egyiknek sem az volt a elsődleges célja, hogy engem megközelítsen, vagy elinduljon felém, hanem épp ellenkező irányba. Amit el tudnék itt mondani, hogy tényleg arra figyeljünk, amikor kirándulunk, hogy legyen egy jó túra applikációnk, akár mobilon, vagy legyen egy térképünk. Tájékozódjunk az útvonalról, maradjunk mindig a kijelölt tanösvényen, vagy jelölt turista úton. Ez nagyon fontos, hogy nem kell nekünk például egyedül menni, tehát legalább ketten, hárman, akár az esetleg csapatban induljunk el. Ez mindenféleképpen fontos a biztonság érdekében. Sötétedésre fejezzük be a túrát, nem kell éjszaka, főleg nem egyedül sétálni az erdőben. Ha állatokkal találkozunk, a legjobb, amit tehetünk, hogy megállunk és megvárjuk, amíg elmennek.
1: Ezekkel a tanácsokkal együtt az ingyenes túráithoz hogyan lehet csatlakozni?
2: Van egy Facebook oldalam, én más nem is üzemeltetek, ez a Túra veled vár a természet oldal. Itt kint vannak mindig az aktuális események, ahol lehet jelentkezni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretettel várjuk. a kezdőkirándulókat, a gyakorlott természetjárókat bármelyik eseményünkre, akár legyen ez egy gyalogtúra, vagy egy biciklizés, egy evezés.
1: Így lehet tehát csatlakozni hozzád, viszont az tényleg érdekes, és hangsúlyoztam többször is, hogy ezek a túrák ingyenesek. Miért?
2: Ezt egyfajta misszióként fogom föl. Ez egy picit személyesebb jellegű vonal, hogy 8 éves korom óta nekem van egy sok izületi gyulladásom. Ez az orvostudomány szerint ez a betegséggel együtt kell élni, viszont nagyon hatékony rá a mozgás. Tulajdonképpen a kulcsa, hogy ne fájjanak az izületek, a napi szintű mozgás. És amikor én ezt így felfedeztem, hogy nagyon jót tesz a séta, a kirándulás, a nem megerőltető testmozgás, és olyan szinten jól lettem, hogy nem szedek például gyógyszereket. És úgymond ezt egy ilyen ajándékként is felfogom így a természettől, és ezt valahogy szerettem volna viszonozni. És azt gondoltam, hogy ha nekem megy, akkor esetleg másoknak is tudok ezzel segíteni. Szóval innen is van az ingyenesség, hogy minden nap, amit én kaptam ajándékként, én azt egy picit így visszatörlesztem az emberek felé.
1: És milyen szép, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk, és a túrázók nevében is, hogy teszel így a közösségért, a magyarországi túrázókért. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
1: Rendőrségi áldozatsegítés, ez lesz majd a témánk, egy nagyon izgalmas és nagyon fontos téma itt a következő percekben, amelyet átbeszélünk majd Tombáci Iduával, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatsegítő munkatársával, illetve a Kecskeméti rendőrkapitányság áldozatsegítő munkatársa Tari Bianca is itt van velünk. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És arra fogunk beszélgetni tehát, hogy akkor mit is jelent ez a rendőrségi áldozatsegítés, egyáltalán Édu, hogyan néz ki a munkátok?
2: Bács-Kiskun vármegyében 7 rendőrkapitányság van, melyek közül 6-ban tavasz óta önálló áldozatsegítő szolgálatot végző kollégák segítik az áldozatokat. Én, mint megyei áldozatsegítő munkatárs, minden reggel átolvasom a megyében keletkezett napi bűnügyi jelentéseket, majd azokat az eseteket, ahol segítségnyújtásra van lehetőség, továbbítom a rendőrkapitányságokra. A városi áldozatsegítő kolléganők nézik a küldési naplót is, azaz a 112-es hívásokat. Indokolt esetben felhívják a sértetteket, és tájékoztatják az áldozatsegítési lehetőségeiről. A sikeres feladatellátás érdekében szoros kapcsolatot tartunk például az áldozatsegítő központtal, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatallal, és például a krízisambulanciával. Ezek közül is legtöbbször az áldozatsegítő központtal egyeztetünk, ami elsősorban pszichológiai támogatást nyújt a krízishelyzetbe került áldozatoknak, valamint jogi tanácsadást biztosítanak a hatósági ügyintézéshez. Illetve továbbítják a pénzügyi segélykérelmet elbírálásra a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatalnak. Vannak szándékos személy ellen elkövetett bűncselekmények, ahol közvetlen adatközlés történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sértett adatai, hogyha ő ehhez hozzájárul, átkerülnek az áldozatsegítő központba, ahol a munkatársak ezt követően felkeresik a sértettet. Amelyik ügyben nem történik közvetlen adatközlés, de indokolt lenne az áldozatsegítés, a városi kolléganők itt is felhívják a sértettet és tájékoztatják a lehetőségeiről.
3: Áldozatsegítő munkatársként mindennapi teendőim közé tartozik az előző nap keletkezett ügyek ellenőrzése. Ha az ügyben nem történt közvetlen adatközlés az áldozatsegítő központ felé, akkor én keresem fel a sértettet, és utána járok annak, hogy tudok-e neki bármiben segíteni. Hoztam pár esetet, amiben már elindult a nyomozás. Az elsőnél egy idős hölgy felfogadott egy ismerősét, aki kerti munkát végzett neki, később azonban az ismerős visszajött a bizalmával, és rengeteg pénzt, valamint ékszereket vitt el tőle. Pszichológiai segítségnyújtás céljából megadtam neki az áldozatsegítő központ elérhetőségét, megbeszéltük azt is, hogy milyen eszközökkel tudja a későbbiekben megelőzni a hasonló eseteket. Például kamerarendszer, riasztó, mozgásérzékelős lámpa felszerelése, illetve ha teheti, a zárak lecserélésével is segíthet. Arra is felhívtam a figyelmét, hogy semmiféleképpen ne tárolja nyilvánosan vagy könnyen hozzáférhető helyen a kulcsát, például a lábtörlő alatt, az ablakpárkányon vagy hasonló helyeken. A második úgynevezett romantikus csalás. A második hölgy csalás áldozatává vált. Facebookon ismerkedett meg egy olyan személlyel, aki francia légiós katonaként adta ki magát, és azt állította, hogy Libanonban szolgál. A hölgy 14 alkalommal utalt neki különböző összegeket, összesen közel 10 millió forint értékben. A férfi folyamatosan azzal hidegette, hogy a pénz segítségével majd hazai fog tudni jutni, és nem fogják börtönbe zárni. Szintén pszichológiai segítségnyújtás céljából megadtam neki az áldozatsegítő központ telefonszámát. Ebben az esetben a tájékoztatással egyben lelki támogatást is nyújtottam. Igyekeztem megnyugtatni, és elmondtam neki, hogy ne okolja magát a történtek miatt. Próbáltam rávezetni arra, hogy a későbbiekben legyen óvatosabb az interneten megismert emberekkel, illetve azzal kapcsolatban, hogy kinek és milyen formában nyújt segítséget. Nagyon hálás volt, hogy felkerestem, és időt szántam rá. Harmadik, a 74 éves asszonyhoz besurrantak, és elvittek tőle pénzt. A kormányhivatalban dolgozó kolléganőmmel együttműködve segítettünk neki abban, hogy azonnali pénzügyi segélyt igényelhessen. Ez a pénzügyi segély nem visszatérintendő. Amennyiben a sértett krízis helyzetbe kerül, azonnali pénzügyi segélyt kaphat, hogy az adott hónap kiadásait fedezni tudja. Összességében úgy gondolom, hogy áldozatsegítő munkatársként nem csak az a feladatom, hogy tájékoztatást adjak és tovább irányítsam a sértetteket a megfelelő helyre, hanem az is, hogy meghallgassam őket, bizalmat adjak nekik, és segítséget nyújtsak abban, hogy a történtek után újra biztonságban érezhessék magukat. Sokszor már az első megkeresés, egy támogató beszélgetés, vagy egy éppen megfelelő helyre való irányítás is elindíthatja őket egy jobb, biztonságosabb élet felé. Számomra éppen ezért ez a munka nem csak egy feladat, hanem egy olyan hivatás, amelyben valóban érezhető a segítségünk és annak jelentősége.
1: Az imént Tari Biankát, a Kecskeméti Rendőrkapitányság áldozatsegítő munkatársát, előtte pedig Tombácz Éduát hallottuk, tehát velük folytatjuk innen a műsorunkat.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is rendőrségi áldozatsegítés a témánk. Itt van velünk Tombácz Édu és Tari Bianca, előbbi a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság, utóbbi pedig a Kecskeméti rendőrkapitányság áldozatsegítő munkatársa. És arról hallhattunk fontos példákat, és erre kérnélek még Édu, hogy mesélj nekünk, hogy hogyan is nyilvánul meg ez a rendőrségi áldozatsegítés a gyakorlatban.
2: A rendőrségen kiemelt figyelmet fordítunk a hozzánk érkező külföldi állampolgárok támogatására is. Én például magas szintű angol tudásomnak köszönhetően tolmás nélkül is hatékonyan tudok beszélni velük indokolt esetben. Részt veszünk prevenciós munkában is, hogy kellő ismeretünk legyen a tanácsadásban. És rendszeresen járunk képzésekre, amit a rendőrség biztosít számunkra. Részt vettünk áldozatsegítő központ és Bács-Kiskun megyei kormányhivatal által szervezett képzéseken is, valamint hozzátartozók közötti erőszaktréningen. Szeretnék elmondani egy konkrét esetet. Egy török házaspár és 3 éves kisgyermekük jött a panaszirodára panaszt tenni, mivel az autópályán trükkös lopás áldozatává váltak. Jó magam tolmácsoltam, az anyukát gyermekével a gyerek meghallgatóba kísértük, ahol meg tudta etetni gyermekét, és addig támogattuk őket, ameddig a nyomozók meg nem érkeztek.
1: Tombácz Éduának és Tari Biankának, áldozatsegítő munkatársaknak nagyon szépen köszönjük, hogy összefoglalták, hogy miről is szól a rendőrségi áldozatsegítés, de itt van velünk a stúdióban Váróczi Bakos Rita is, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője. És itt a célkitűzésekről még azért röviden hadd kérdezzelek. Tehát tényleg hallottuk a lányoktól, hogy mennyire fontos és milyen szép munkát végeznek. De hogyan is indult ez el, miért indult el, mi a célkitűzés, így összefoglalásképpen ezt áruld el, kérlek.
3: A rendőrségi áldozatsegítés az több évtizedes múltra tekint vissza. Ez év tavaszán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetése úgy gondolta, hogy igenis vannak olyan területek, amit még meg kell erősítenünk. Hiszen ha nem tudta a rendőrség megelőzni azt, mondom én ezt bűnmegelőzési osztályvezetőként, hogy valaki áldozattá váljon, bűncselekmény áldozattává váljon, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni, és meg kell tenni annak érdekében, hogy legalább utólagosan valamilyen szinten tudjuk enyhíteni a kárát. Legyen ez akár anyagi szinten is, vagy legyen ez egy mentális, pszichés támogatás. Éppen ezért úgy döntött a főkapitányság vezetése, hogy minden rendőrkapitányságon legyen egy olyan áldozatsegítő munkatárs, akinek az a feladata tényleg és kizárólag profiltisztán, hogy csupán az áldozatok támogatásával és segítésével foglalkozon. Természetesen együttműködve az állami szervekkel, akik tényleg erre vannak kimondottan szakosodva, ugye itt a Bianca és az Édő is elmondta, hogy szorosan együtt dolgozunk a kormányhivatallal, vagy az áldozatsegítő szolgálattal. Bács-Kiskun megye abban a kivételes helyzetben van, hogy nem csak Kecskeméten van áldozatsegítő szolgálat, hanem már Baján is van egy áldozatsegítő pont is, sőt a bajai kolléganő már Kiskunhalason is egyes napokon tevékenykedik. Mivel nagy a megye, nagy távolságok vannak, ezért igyekeztünk ezt praktikusan megoldani, hogy aki tényleg Baján van, vagy még úton, annak ne kelljen Kecskemétre eljönni, egy adott szolgáltatást igénybe venni. És ugyanez motivált bennünket akkor, amikor minden kapitányságon terveztük azt, hogy legyen egy áldozatsegítő munkatárs, aki a helyiek problémájával, olyan bűncselekmények áldozataival foglalkozik, akikkel adott esetben pedig nem helyeztünk megfelelő hangsúlyt. És nagyon boldog vagyok, hogy tényleg ezt a profilját a rendőrségnek is meg tudtuk erősíteni. Sokszor egy értő figyelemmel történő meghallgatás, vagy egy támogató beszélgetés, az nagyon sokat segít az áldozatok helyzetén, a mentális állapotán.
1: És ehhez tényleg csak gratulálni tudunk, a rendőrségi áldozatsegítés, tehát egy magasabb szintre letemelve, és erről beszélgettünk. Remélem, hogy minél kevesebben találkoznak azért ezzel a szolgáltatással, vagy kell, hogy találkozzanak ezzel a segítségnyújtással, de nagyon szépen köszönöm, hogy ezekről beszélgetettünk veletek.
3: Köszönjük szépen!
1: És mielőtt elengednélek benneteket, azért szerintem egy út az nagyon fontos, hogy elmondjuk itt a kecskeméti, kifejezetten kecskeméti környékbeli lakóknak, hogyha bárki áldozattá válik, akkor konkrétan hogyan és miként tud benneteket megkeresni. Ugye Bianca, te vagy itt a Kecskeméti Rendőrkapitányság áldozatsegítő munkatársa, úgyhogy kérlek, zárásként áruld el, hogy téged hogyan lehet megtalálni.
2: Tényleg nyomatokosítom, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, nyugodt szívvel keressen. Itt helyben egyébként a Batthyány utca 14 szám alatt elérhető vagyok a nap folyamán, munkaidőben, személyesen is megtaláltok, illetve a mellékemen a Kecskeméti Központi számon, ami a 76-484-684-es mellék 30-18-as számon is elértek, illetve ha kényelmesebb, akkor e-mailen taribe@kukacbacs.police.hu. Tényleg igyekszem mindenkire kellő figyelmet fordítani, úgyhogy nyugodt szívvel keressetek.
1: A rendőrségi áldozatsegítésről hallhattuk, tehát a legfontosabb információkat az elmúlt percekben. Tényleg szívből kívánom, ahogyan az már elhangzott, hogy senki se kerüljön hasonló helyzetbe, de ha mégis, akkor a rendőrségem ilyen módon is segítik az áldozatokat. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal holnap jelentkezem majd legközelebb, addig is további jó rádiózást itt a Rádió egy gongon mindenkinek. Vízizalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Kirakat versenyt hirdetett az iparkamara, a fagyasztóban lapult a kábítószer, telefonon is toboroznak véradókat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a városi design installációk, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdet kecskeméti vállalkozások számára Kirakat séta Kecskemét címmel. A felhívást az október 8-a és 18-a közötti Design Week programjaihoz kapcsolódva tették közzé. A kezdeményezés célja, hogy újra fókuszba helyezze Kecskemét kirakat kultúráját és megmutassa. Egy jól kitalált kirakat is lehet városi élmény, közösségi találkozási pont vagy kortárs design felület. A kecskeméti vállalkozások nevezését szeptember végéig várják. A nevezett kirakatokat szakmai zsűri értékeli majd, de a közönség is szavazhat a kedvencére. Minden fontos részlet és a jelentkezés pontos feltételei elérhetők az iparkamara honlapján. Fagyasztóval napult a kábítószer. A kiskunhalasi rendőrök végeztek házkutatást egy helyi párnál, miután olyan információ jutott birtokukba, mely szerint a városban és a környéken élőknek drogot értékesítenek. A razzia során kábítószergyanús anyagokat, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók, a párt pedig őrizetbe vették. A nyomozás során több vásárlót is sikerült azonosítani, velük szemben is eljárás indult, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta el a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikere.
8: A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: We'll be right back.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Nemrég láttam egy kisfiút a fagyizónál, aki két gombóc csoki fagyit kért. De amíg a csillogó szemű kiskutyát nézte a szomszéd asztalnál, a fagyi elkezdett lecsepegni a földre a tölcsér széléről. Ahelyett, hogy szomorkodott volna, széles mosollyal lenyalta az ujjáról, és azt mondta az anyukájának, apu szerint a dupla fagyi kétszeres boldogság. Ennél szebb hétvégi bölcsességet nem is kívánhatnánk. 10 perccel múlt 3 óra, Kormos Zsolt vagyok. A következő 2 órában hozzuk a legdögösebb igazi mai slágereket és a pörgős nyári ritmusokat. Néhány perc múlva nyílik majd a frissített programkatalógusunk a hétvégi lehetőségekkel, és utolsó órájába lép a mai játékunk. Ha megtaláljátok az óra slágerét, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen, de ne felejtjétek el megjegyezni majd az előadó nevét vagy a dal címét. A főnyereményünket a következő órában fogjuk kisorsolni. Ez pedig egy csodaszép 50 000 forint értékű olajfa. Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek. Fast Boy-jal megyünk már is tovább. Ez a Good Life.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon fontos. A lendület, az összetartozási érzés.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma este a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten 19 óra 30-tól Halhatatlan Hangok koncert lesz a főtéren. A Romkertben pedig a Kámfor Báb Színház várja a legkisebbeket. Jakab szálláson javában tart a Szüreti Igazság. 17 órakor érkezik vissza a fogatmenet a parkerdőhöz, este 8-kor pedig kezdődik a bál. Holnap, azaz vasárnap, a Hírös Hét zárónapján 16 órától társasjátékkör, 17 órától Kőhalmi Ferenc bűvész műsora, 8:30-tól pedig óriási fergeteg parti vár mindenkit a Neoton sztárjaival, Zoltán Erikával, Baby Gabival és a Bestiákkal. Ezek után a szuper kikapcsolódási lehetőségek után érkezik az óraslágere. Ez az utolsó, rengetegen jelentkeztek már az olajfáért. Ne habozz, küld már is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Mielőtt azonban ezt megtennéd, jegyezd meg a következő előadó nevét vagy a felvétel címét.
0: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

A Rádió egy gong délutáni időjárás összegzése következik. Ma 29 fokos kellemes meleg van, holnap vasárnap sok napsütés vár ránk 19 fokos hajnal után 29 fokos csúccsal. Hétfőn 26 és 31 fok közötti kellemes értékekre készülhetünk, csapadék nélkül. Érdekesség, hogy az olajfák fája annyira tömör és sűrű szerkezetű, hogy nem lebeg a víz felszínén, hanem elmerül benne, mint a kő. Ezért készítenek belőle elpusztíthatatlan vágódeszkákat és bútordarabokat. Ez pedig egy kis kedv csináló volt a főnyereményünkhöz. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk, és már megyünk is tovább. Következik Hertz és a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Egy röpke délutáni útinformáció következik a szombati utakon közlekedőknek. Az M5-ös autópályán Lajos Mizsénél, Kecskemétnél és Kunszállásnál továbbra is érvényben vannak a terelések és a belső sávlezárások. Budapest felé a Hetényi pihenő zárva van, a 44-es főúton, Kunszentmártonnál félpályás lezárás lassítja a forgalmat. Az 51-es főúton Taksonynál és Baján útépítés és csatornázás miatt sárga táblák és útszűkület várja a sofőröket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél torlódásokra kell számítani. És egy közlekedési érdekesség. Tokióban van olyan taxi, ami szándékosan lassabban megy, hogy a turisták többet lássanak. Tulajdonképpen ez nem fuvar, hanem városnézés. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Vezessetek óvatosan, rövidesen az utolsó játékosunkkal jövök vissza, de már itt is van DJ Antoine és a Maserik.

0: Tomi!
1: Szia, Dorina! Hogy vagytok? Folyik a babázás ezerrel?
0: Igen, folyik, meg most éppen születésnapra ültünk össze a családdal, és benneteket hallgatunk nyilván.
1: Akkor nem zavarok túlságosan sokáig.
0: Nem zavarsz, nem. Már itt igazából már végeztünk, most már csak így iszogatás van.
1: Az óra slágerét keresgéljük itt egész nap, ennek a jutalma pedig egy gyönyörű olajfa. Te tudod, hogy ki volt az óra előadója? Mi volt a felvétel címe és a dal előadójának neve?
0: Igen, a Halott pénztől a Dobban című slágerük.
1: Tökéletes a válasz, bekerültél a fődíj sorsolásba, ugye a tikertetekből is csak egy olajfa hiányzik.
0: Igen, azért igyekeztem, mondom, hát, ha sikerülne bejutni, de már annak örülök, hogy bejutottam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kisorsoltatok.
1: Nagyon szívesen, hát ilyen a szerencse, bekerültél ugyebár a fődíj sorsolásba, most már csak reménykedni kell, hogy 5 óra előtt tiéd lesz majd ez a szépséges olajfa. Láttál egyébként már olajfát így valakinek a kertjében?
0: Igen, mindig így megszoktam így gyönyörködni benne, mert így szomszédban is van, és mindig is úgy tetszett, csak az a baj, annyira drága, hogy eddig nem mertem megengedni magamnak, de most meg hátha. Töltöm a lóherét. Amint a lóhere virágot, nem a...
1: Sejtettem.
0: Igen, a szerencsehozó lóhere.
1: Oszlassuk el a kétségeket a hallgatókban. Valóban nem arra gondoltál, mint amit mondtál.
0: Igen.
1: Nem baj.
0: Igen, ez visszafelesült el.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további jó lóhere dörgölést kívánok. Szia.
0: Köszönöm szépen, szia.
1: 4 óra lesz. Elérkeztünk a szombati fináléhoz. A pletyka rovatban az iskola kezdés előtti 5 legfontosabb játékos készséggel ismerkedhettek meg, és a következő óra végén kisorsoljuk a nap nyertesét. A kötelező kereskedelmi kitérő és a hírek után Martin Garrix érkezik a Butterflies.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten, nőtt a külföldi hallgatók száma. Még véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Demeter Dia vagyok. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a KEOL. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és a képzési kínálatuknak bővítésére. Jövő péntekig még bárki véleményt mondhat Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmus fejlesztési stratégiájáról. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és vízi turizmus, valamint a kulturális és örökség turizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómiai és termékprogramokat is. A cél, hogy a Bács-Kiskunban eltöltött vendégészakák száma 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Önkormányzatok, turisztikai és gazdasági szereplők, civil szervezetek, valamint a lakosság véleményét is várják. A javaslatok feldolgozása után a stratégia végleges változata várhatóan szeptemberben kerül a vármegyei közgyűlés elé. Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthatnak a közlekedők, írja az Útinform. A nap első felében sokszor lesz majd borult az ég felettünk, néhol válhat szakadozottabbá a felhőzet, a délutáni órákban viszont már több órás napsütés valószínű itt Kecskemét térségében is. Elszortan kisebb esők kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem várható. Élénk lesz az északias szél, a legmelegebb órákban 27-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült napos idő lesz, néhol lehetnek kisebb felhősödések, 30 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is látható.

A Rádió Egygongon csak igazi mai sláger megy. Gyerekkoromban, augusztus utolsó harmadában az volt a legjobb, amikor az esti hűvösben a teraszon ülve a szüleimmel beszélgettünk a nyári élményekről. Közben a rádióból szóltak a kedvenc dalaink. Az idő, mintha lassabban telt volna, és a levegőben már ott volt az édes esti pihenés. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és az interneten velünk tartókat is. 10 perccel múlt 4 óra. Megérkeztünk a szombat délután utolsó felvonásához. Kormos Zsolt vagyok. Ebben az órában mindent felteszünk egy lapra. Hozzuk a hét legdögösebb igazi mai slágereit, és nagyjából 10 perc múlva a pletyka rovatban megnézzük, hogyan ébreszthetitek fel játékosan a gyerekek fókuszát az iskola kezdés előtt. Rövidesen pedig kisorsoljuk a mesés 50 000 forint értékű kiültethető olajfát. Az igazi mai slágerek közül Ed Sheeran következik, és a Camera.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. A szombat délután utolsó pletykájaként vessünk egy pillantást arra, hogyan készíthetjük fel a gyerekeket az iskola kezdésre anélkül, hogy elrontanánk a nyári szünet utolsó napjait. Ahogy közeledik a szeptember, nem a tavalyi munkafüzeteket kell elővenni, hanem 5 alapvető készséget érdemes játékosan felébreszteni. A figyelem! Pár perces megfigyelős játékokat játszatok séta közben. Emlékezet? Ismételjetek játékosan egyre hosszabb szósorokat. Feladatértés. Rajzoljatok egymás instrukciói alapján. Önálló gondolkodás. Találjatok ki több befejezést egy történethez. És kitartás. Építsetek kártyabárat vagy puzzle-t, ahol nem baj, ha elsőre eldől. Nem kell tehát augusztusban iskolát játszani. Elég napi 10-15 perc közös játék és beszélgetés, hogy a gyerek újra rákapcsoljon az üzemi hőfokra. Játékos felkészülés. Nulla stressz. A családi tippek után jön az időjárás. Accent, Sarah és Misha Miller igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez már a Don't Leave.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok. 2:05. Ma 29 fokos, kellemes meleggel zárjuk a szombatot. Holnap sok napsütésre számíthatunk, 29 fokos csúccsal. Hétfőn 26 és 31 fok közötti kellemes idő vár ránk, csapadék nélkül. Érdekesség, hogy a nyári naplementék után a levegő lehűlése miatt a hanghullámok messzebbre terjednek az esti órákban. Ezért hallani a távoli szomszédos nevetést vagy tücsköket sokkal tisztábban. Gyönyörködjetek majd a szombat estébe hajló időben, nálunk viszont egy igazi mai sláger következik. Ray Dalton és a Blood

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az utolsó délutáni útinfó következik a szombati utakon közlekedőknek. Itt a Rádió egy gong. Az M5-ös autópályán Lajos Mizsénél, Kecskemétnél és Kunszállásnál továbbra is érvényben vannak a terelések és a belső sávlezárások. Budapest felé a Hetényi pihenő zárva van. A 44-es főúton Kunszentmártonnál félpályás lezárás lassítja a forgalmat, az 51-es főúton Taksonynál és Baján útépítés és csatornázás miatt sárga táblák és útszűkület várja a sofőröket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél torlódásokra kell számítani. És végül egy érdekesség. Az autóban való hangos éneklés nem csak a kedvünket javítja, hanem csökkenti a stressz hormon szintjét a vérben. Úgyhogy, ha éppen a piros lámpánál álltok, inkább telitorokból nyomjátok a következő igazi mai slágert. Érkezik One Republic és a Counting Star.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Szia! Mi volt az első gondolatod, amikor megcsörrent a telefonod most?
0: Hát, nem is tudom.
1: Felé...
0: Akkor reménykedek, hogy én nyertem meg a olajfát.
1: Igen, igen, pontosan, kitaláltad. Tiéd az olajfa, gratulálok, megnyerted a napi fődíjunkat.
0: Ó, de örülök.
1: Kinek dicsekszel el bele elsőnek?
0: Hát, páromnak.
1: Mindenképpen.
0: Utána gyerekeimnek.
1: És utána a gyerekeknek. Volt már egyébként olyan az életedben, hogy nyertél valamit, de nem hitted el?
0: Hát, nagyon ritkán nyerek, úgyhogy...
1: Akkor, pontosan itt volt az ideje, történelmet írtunk.
0: Köszönöm szépen.
1: Oké, addigra pedig készítsétek elő majd a helyét, hogy egyből ki tudjátok ültetni.
0: Igen, megcsináljuk.
1: Akkor sok örömet kívánok ehhez a gyönyörűséges fához, és további szép délután.
0: Köszönöm szépen.
1: Hatalmas gratuláció a mai nyertesünknek, aki egy mesés mediterrán olajfával lett gazdagabb. Ennyi volt már a közös pörgés. Megérkeztünk műsorunk végéhez. Ha valaki ma nem nyert, ne keseredjen el, holnap folytatódik az akció. És pontosan ugyanez lesz a nyeremény. Most átadjuk a terepet a Cookie Beaconnek, ahol a legdögösebb ritmusok kísérnek át benneteket a szombat estébe. Legyen szép estétek! Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig a kész letereig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalással. Szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

sok igazi mai sláger, mely még egyszer hangsúlyozom, 15 óra törekezik Blond is, és élőben fog mixelni is. Az Erik SMS-i szólsz, akkor kímai üzenetem kicsi szívemnek, ismét volt egy boldog hetem, sok időt töltött el velem. Hidd el, ezt is meghalalom, hisz, csak te vagy boldogságom, valak este szokás szerint, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek. Puszi, baba, jöjj, baba, és vele kikerezi tőlem, hatkor is lesz előtt, Tamás, Rédéről. Igen, Tamás, élőben fog mixelni Blond is, de most...

0: اما لكي نبدأ توتا بلا ميتيان انتا زاستي اولي لي لونغور مارا البيتسيكي توب بيت باج حساب ازنا كان مولاد كوزيك مارتي ايطان كيش بارتي اشتوديو بان ميغا تسيا سيربوس مارتي كام
1: سياستوك اش نايو باريو بلوندي اش ترميستتشن هات اولا سا كوكتيل چرسنية اما اي نابنك így nevezte most őt el, és hát ugye ő egy kanadai szupersztár DJ, már felsorolt, hogy milyen sok helyen DJ-zett, de ennél nagyon érdekes, ennél szerintem összetettebb az ő személyisége. Képzeld el, hogy nagyon szoros kapcsolatot ápol a rajongóival, kb. Úgy, mint a Lady Gaga. És hát közben
0: én
1: vannak ilyen...
0: Én rájogó Lady Gaga, nem tudja, hogy létezek.
1: Jó, kivéve téged. És van egy ilyen környezetvédő projekt, és annyi mindenről lehetne vele beszélgetni. Ugye ez a mix, ez nem biztos, hogy alkalmas lesz, hogy teljesen megismerjük, de egy picit megismerjük őt, arra mindenképp, és hát az energiáit, ugye ő azt szokta kommunikálni, hogy minden energia, és ezt én is abszolút ezt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az a ahogyan. Például a te személyiséged is, Kuki, most így szembe dicsérlek téged, én veled kapcsolatban sokszor megállapítottam már, hogy nálad az ahogyan. Az igazán vicces, és az a rész az energia.
0: Aj, de aranyos vagy. Mindjárt bepürülök, pedig jó barna vagyok. Köszönöm, Márti, jó. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, élőben 15 órától Blondish itt a Rádió Stúdióban Mártival, mert Márti jobban tud beszélni angolul, mint én.
1: De Blondish jobban tud magyarul, mint én angolul.
0: Lehetséges, a Blondish tud franciául, és akkor maradok vele.
1: Nincs kizárva. Na, mi jön tovább? Mi?

0: webcam, mint most is, igen. Letenni engem dolgozni, izanni, és mixelni nektek az igazi imánslágereket. Áré! A nagy DJ-ről van szó, a ő is egy nagy DJ. Sőt, bemutatkozik is. Hello, my friend! Egyél már lustál, itt szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Pedig ügyedebb tőle, tényleg imádjunk! I can't wait, ez egy feldolgozás, körülbelül 40 ezelőtt jött egy ilyen zene, és 40 után Bob Sinclair döntött egyet, hogy feldolgozza, és elég jól sikerült.

0: Rádió csak igazi ma is leger megy. Van egy jó hírünk, ugye, ugye, Marcikám?
1: Mire gondolsz, Kukikám? Nézd, ki van itt a stúdióban. Hazatért a magyar lány. Blond is, aki még, hát most még szerintem nem kapcsoltad DJ üzemmódban, most még Vivienként jött, még kicsit hat rá a jetlag, de nem sokára egy szupersztár fog mixelni, és hát a rádió egy összes frekvencián hallható lesz. Itt van velünk Blond is a stúdióban, beköszönsz egy kicsit vagy majd? Would you like to say something? Ez a kiderült, hogy Blond is franciául.
0: Nem ez a baj, csak jobban beszél magyarul, mint én, ez a ciki benne.
1: Igen,
0: hello,
1: szóval.
0: Hello, Vivien.
1: You can use this microphone. Hello, szia, Vivi.
2: Nem értem, hogy te magyarul.
0: Tessék?
2: Honnan tanultad a magyarul?
0: Hát itt próbáltam tanulni, de nem sikerült jól.
2: Á, akkor te francia vagy?
0: Francia vagyok. Párizsban születtem, aha. Igen, okay. Igen.
1: Okay. Vivi, itt a magyar David Guetta. Kérd, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
0: Sok sikert kívánunk neked, Blond is. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor, Marti, tiéd a telep, jó?
1: Belekezdünk nem sokára. Szuper lesz.
0: Oké!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
0: Mert a 3 DJ legenda

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
2: Komolyan? De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
1: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent alá tesz, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt megtenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, akik elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 percen beszélnek, röhögnek, medencéznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzásra, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
3: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
2: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefont, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni, hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd TikTokozni.
3: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition a lemezjátszóknál. Blondis. Blondis!
5: És igen, a hír igaz, itt van már Blond is a stúdióban, kicsit összekaptuk magunkat. Az az igazság, Rádió 1-esek, hogy 5 perccel ezelőtt érkezett meg hozzánk Blond is, akit már nagyon-nagyon vártunk egész héten. El kell, hogy mondjam, hogy Blond is tud magyarul, mert ugye annak ellenére, hogy egy kanadai szupersztárról beszélünk, értesz magyarul, igaz, Vivi?
6: Persze, és beszélek is.
5: Ó, hát mindjárt gondoltam, meg hát mindig kiderül, hogy a legnagyobb party arcok magyar származásúak. The biggest party faces in the world are turn out to be Hungarians, just like you.
6: And nem is think... tudtam azt.
5: Nem. Ó, hát akkor lehet, hogyha most eltöltesz egy kis időt nálunk, akkor majd ezt így megtapasztalod. Szóval 60 percen át Blond is fog mixelni, aki az idei évben olyan helyeken lépett már fel, mint a Tomorrowland, állandó szerdai fellépője volt az idei szezonban a Pacsai Bizának, jól mondom, ugye? Club Space, igen, Miami.
6: Igen.
5: London, New York, Olaszország, és hát tudom, hogy azért a jetlag az ilyenkor hat rátok DJ-kre. Én ezt nem tudnám csinálni, amit ti csináltok, szóval szuperhősök vagytok.
6: Én most itt lakok Európában, nincs jetlag.
5: Jó, nincs egy jetlag.
6: Jó vagyok, jó vagyok.
5: imádom, hogy beszélsz, és ez egy nagyon különleges este lesz. Neked meg gondolom azért emocionálisan. It's an emotional thing to play music just for the Hungarian audience. Is it the first time? Ez az első alkalom?
6: Nostalgic.
5: Mm-hmm.
6: It's very nostalgic, mert itt jöttem minden nyáron a szüleimmel, és mind a családom itt voltak.
5: So. Picit, gyere, just come closer to the microphone.
6: Okay. Ja, mind a szüleim, meg a családom itt laktak, so...
5: Nagyon menő. És szerintem kezdjük is el a mixet, mert átkapcsolunk DJ üzemmódban. Milyen zenét hoztál, Blond is?
6: Jó zenét.
5: Akkor hallgassuk jó zenét itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben.

0: I'm gonna release music in a different way now. Úgy megy, hogy van egy világ,
1: mm-hmm.
0: you know, ez a energy világ, ez egy más világ, ami minden, everything just flows,
1: mm-hmm.
0: okay? You know, with your new prime minister, your Hungary is just gonna flow now.
2: Igen, most Bülent is ugye azt mondta, hogy minden energia, tehát ugye az, hogy itt vagyunk, az, hogy mondjuk libabőr van a kezünkön, az, hogy beszélünk, az, hogy zenét hallunk. When you entered the studio, your energy was a bit low and then it became higher than the music. When you started to DJ, your energy just dropped. Amikor elkezdte zenélni, akkor a te energiád is megemelkedett. Ezt jól éreztem?
0: És az emberek adják az energiát, és akkor én visszaadom neki.
2: Na hát akkor adjuk most az energiát, a rádió egy összes frekvencián, mivel megyünk tovább? What's the next track?
0: Ah, this is another track. I'm on an Abracadabra label. With Noi and Guy Catch, Keep on Groove.
2: Oh, Guy Catch, Keep on Groove. Hát ezt nem tudom lefordítani. Jó, a magyarra. A lemezjátszoknál Blondie.
0: Legyen a groove.
2: Legyen a groove. Ja, majd tanulunk egy picit magyarul. Jöhet. Yeah.

0: szupersztár. Hát szerintem a DJ világ egyik legizgalmasabb női DJ-je, de nem szeretem így külön választani a nemeket, mert hogy...
1: Nem.
0: Nem, igen, mert hogy tényleg egy ilyen igazi csodabogár vagy, blond is, a kanadai szupersztár, akinek most már egyre több Rádió 1-es kedvence van, és ebben az órában egy picit megismerhetünk. Ja, gratulálok! Lovers on the Dance Floor became on Billboard Dance Airplay Chart, right?
2: Yeah, it's in the top 10.
0: It's in the top 10?
2: Yeah, yeah.
0: Ugye van egy új dala, a Lovers on the Dance Floor, ami most bekerült a Billboard Dance Airplay listára, a top 10-ben, ami nagyon nagy dolog.
2: Sok-sok munka.
0: Sok-sok munka, igen, és alázat. Úgyhogy Blond is fog játszani a következő fél órában is egészen este hétig, itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában. Komolyan?
6: De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
5: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent talált ezt, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem az inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, akik elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 perc van, beszélnek, röhögnek, medenciznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
7: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
6: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is, de nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd TikTokozni.
7: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van ez a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
5: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
4: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
4: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És igen, a lemezjátszóknál még ebben a fél órában a kanadai Star DJ Blondie is, akivel még kezdünk megalakulni. Szó lesz az Abrakadabra parti sorozatról is, ami nem csak egy parti sorozat, hanem mi ez pontosan, Blondie is. What is this Abrakadabra that you just created before Lady Gaga? Lady Gaga előtt kitaláltuk már ezt az Abrakadabra őrületet.
1: Ja, ő lett inspirált tőlünk.
0: Ja, ő nyújt az ötletet, a Lady Gaga. Mi a gondolta? Lehet egyébként, lehet, hogy járt a bulidon. Maybe she attended one of your parties, right? In the US. So what is this Abrakadabra?
1: Well, I mean, it's a party on the surface. Egy buli mindenkinek, de ha akarsz lejjebb menni, vagy benne menni többet, it's a whole world, because Abrakadabra azt jelenti, hogy I create as I speak. Hogy mit akarsz a te életedbe, azt meg tudod csinálni.
0: Aha, gondolatnak a manifest, it's like manifestation, manifestáció,
1: it's
0: egy kicsit.
1: It's a mindset, aha. Energia.
0: Energia, ez is.
1: And I think az életünkben sok gondunk van, and we think a lot, and maybe it goes in a negative way.
0: Igen, sok mindenen agyalunk, ugye az élet mindennapjaiban, és Blond is abban is segít, hogy hát a zenéden keresztül egy kicsit kikapcsolódjanak az emberek. És nem egy ilyen toxic happiness, hanem egy ilyen mindfulness, egy kicsikét.
1: Yeah, it's just like a mindset. Like okay. Minden nap én dolgozom rajta, ez nem könnyű dolog.
0: Oh.
1: De, you know, it's just like I think positive on everything and I see the destination, you know, hogy akarom a dolgokat.
0: Aha, na most viszont segítünk mindenkinek inspirálódni, egy picikét ellazulni. A lemezjátszóknál Blond is itt a Rádió egy Live Mixben. Azt írta neked Pisti, hogy gyönyörű vagy, Blond is. You know this
1: te
0: word?
1: Is gyönyörű vagy.
0: Pisti, gyönyörű vagy.
1: Pisti.
0: Blond is ezt üzeni. Egyébként 0623-111-111 a számunk, és akkor folytatódjon a varázslat, az energia, because you said everything is energy. Coming up next...
1: Yeah, most. Take Off. It's a new edit of the Airplane song by Rizzo.
0: Oh.

0: már blondis, egyenesen. Hát már ő sem tudja, hogy honnan, mert most Európában utazik sokat. Right, you're touring Europe.
1: Mindig.
0: Mindig utazol. Ezt hogy bírod? Ez nagyon nehéz lehet.
1: Egy jó család otthon.
0: Ez fontos.
1: Egy feleség, aki nagyon segít mindennel.
0: Azt tudni kell, hogy blondis magyar származás. Ugye Kanadában született, de ott nőtt fel. Magyar szülők gyermeke vagy. Nagyon sok mindent ért. Ez szuper a hangulat, szimpi a kanadai csaj, írják SMS-ben. Jó hallani a magyar beszédet. Aztán írja valaki, hogy más is azt írja, hogy gyönyörűen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm. Sok rossz viccem is van.
0: Na halljunk egyet, ha nincs benne csúnya
1: szó. Úgy csak mondom, like sarcasm.
0: Ja. Egyébként tudsz olyan magyar kifejezést, mert ugye te innen DJ-zni mész majd, ami ilyen DJ kifejezés?
1: Nem.
0: Kitalálunk egyet, amit majd mondhatsz a közönségnek, ami szalonképes.
1: Még mondják, hogy lemezlovas, vagy nem?
0: Te mondhatod. Szerintem te
1: az, az apukám tuki. Mondja.
0: Mert hogy az apukád ugye vinileken hallgatott.
1: Vinyl, like, yeah, he was a sailor, hajózás.
0: Tengerész volt.
1: Ja, sokat utazott ő is, akkor hazahozott lemezeket, és volt egy ilyen reel-to-reel. Ő is DJ volt, de nem úgy hívtunk. Szóval, mert volt vinyl, és akkor rátette a reel-to-reel-re, és akkor csináltak bulit a házba.
0: A reel-to-reel?
1: Reel-to-reel, ez a terek.
0: A két, ja, értem. És te is úgy kezdted egyébként, ha jól tudom, vinélend, és nézd, mit hoztam neked.
1: Oh, crazy.
0: Egy Mobi albumot, mert hogy te készítettél egy hivatalos semixet, ugye? A Natural Blues-ra, ugye?
1: Amit yeah, Natural Blues, azt csinált egy remixet neki, és akkor Coachella-ba Jacob Lusk,
0: igen, Jacob Lusk énekes, elénekelte a dalt.
1: Énekelte, és mind az internet az akarta.
0: Virális szóval lett magyarul, ugye?
1: Yeah, went viral online, és akkor múlt pénteken kiraktunk megint az ő
0: hang. Ez olyan, az ő vokájával.
1: Ja, köszi szépen. Segítés.
0: Egymást első alkalom is, milyen jól dolgozunk együtt. Figyelj, csak elhoztam neked a Balatont egy kitűző, mert azt hallottam, hogy te Balatonnál hallottál először house zenét.
1: Az igen. Ja, Siófokon.
0: Siófokon, igen. Ja. És ezt elviheted magaddal, hogyha mész turnézni, mit szólsz.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát mi köszönjük, hogy eljöttél, mert ez nagyon nagy dolog. És mivel megyünk még tovább, igen? Hát lassan a live mix végéhez közeledünk, de azért még egy-két track belefér. So what's next?
1: Because we're... Túrogombot.
0: Megbeszéltük blondis, hogyha valamit nem ért magyarul, akkor egy magyar...
1: Te mondtad, hogy valami káposztát.
0: Töltött káposztát mondtam, ez a segítség, pánikom. So, what's the next tune? What's the next track?
1: Ami jön, ez egy ilyen új, még nincs kint. Most csináltunk egy énekessel, úgy hívják, hogy Hela.
0: Oh,
1: it's called Be Free. És senki sem nagyon hallotta még, szóval te vagy az első.
0: Hát még elég sokan, mert hogy az összes frekvencián szólunk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egy nemzetközi szuperstár DJ Blondis is.

0: másrészt nem mellesleg Blond is, a kanadai Star DJ mixelt 60 percen át, és hát annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, de hát ugye ez nem egy podcast műsor, itt van a podcast...
1: Miért nem?
0: Gyere legközelebb, jó, csinálunk egy podcastet.
1: Jó.
0: Jó, nagyon szívesen elbeszélgetünk veled, hát bármi itt a rádió egy

0: Hunyadvárba.
1: Na, figyelj, ezt ki tudtad mondani?
0: Háromszor. Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár.
1: Teljesen jó. Figyelj, most hirtelen egy random emberhez oda menjek az egyes villamosról, nem biztos, hogy ennél jobban kimondja.

0: bocsánat.
1: Ez az első ember a világon, akit hallottam, azt mondta, hogy I'm not a hugger. Én nem öleltkezek.
0: It's Eastern Europe, you know. You were raised in Canada. Kelet-Európa, az kemény.
1: Amerikában mindenki szeret ölelgetni.
0: Igen?
1: Ja, mindenki mondja, I'm a hugger.
0: Oh. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg várunk vissza. Máskor is blond is zenélt az elmúlt 60 percben. Isteni volt, köszönjük szépen.
1: Puszi, puszi!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában. Komolyan?
14: De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
13: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent talált ezt, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem az inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, akik elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 perc van, beszélnek, röhögnek, medencéznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett, és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
15: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
14: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is, de nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd tiktokozni.
15: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
13: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
2: Rádió 1!
12: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Vivien vagyok.
1: Szervusz Vivien, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó vagy? Na, az a lényeg. Mi a program ezen a hétvégén?
2: Ezen a hétvégén csak pihenés.
1: Csak pihenés, jó van. És közben hallgatod a Rádió Egyet, ugye?
2: Igen, igen, és szeretném megdicsérni Blombis mixét, nagyon jó volt.
1: Na, ennek nagyon örülünk, tényleg ügyes volt, hát hogy világsztár DJ-ről van szó. Én csak tanultam mellette, de van egy pár trükk, amit ellopom tőle. Na jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Én egy Ed Sheeran számot szeretnék kérni.
1: Oké, kinek?
2: A családomnak, páromnak, mindenki vigyázzon magára, legyenek nagyon jók, és még élvezzék ki a nyarat, így az utolsó napokat.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én is kívánok neked egy szuper kellemes hétvégét, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao!
1: Nincs mese, érkezik egy sírán elunk, a szem címe Aziza, amit a Rádió Egyen, a Reap Kukiká, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Az előbb volt semmi blondi is egy órán keresztül itt a Rádió Egyen. Komolyan mondom. Na, jó. Jöhet többször. Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jól vagyok, hallgattam a mixeket, nagyon jók voltak, úgyhogy gondoltam, kérek egy számot.
1: Jó, figyelj, melyik mixet tetszett a legjobban, a Kuki vagy a blondis?
2: Hát a tiéd.
1: Egyértelmű. Hát most blondis nem hallgatja. Jó van, udvarias vagy. Na, kettőtelem Loi és David Puentes, Golden Summer, nagy muzsika, az biztos, jó az ízlésed, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát akkor blondisnak, hogy ne sértődjön meg.
1: Jó van. Rendben, a program hétvégén mi lesz?
2: Hát pihenés.
1: Pihenés. Jól teszed. Köszönöm a telefonáltal, és vigyázz magadra, jó?
2: Köszi, szia.
1: Ciao, szia. Nincs mesele, annak fiú kérkezik, de nunk Loi, David Puentes elegütt, Golden Summer, ez a szám címe. Hálja, Pukika, mindíts be!

0: Tuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szervusz Gizmo!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Menjünk dolgozni, tényleg felálltunk, átjöttük már a pulinkat.
1: Hát igen, igen, tegnap is én is diszkoztam, és na, nem volt egyszerű az időjárás, de ez ilyen. Jó munkát kívánok neked, közben kiáltál tőlem Alex Kenji, Bambore, ez az egyik kedvencem. Kinek szeretnéd küldeni, drága Gizmo?
2: Vivinek, Józsinak, Anikónak, a csapatomnak, és persze Bobinak.
1: Boginak?
2: Kinek így szeretnék.
1: Oké, okay. Jó munkát kívánok neked, vigyázz magadra, már itt nem lesz eső, jó csak szorok.
2: Oké, rendben,
1: köszönjük. Ciao, szia, jó kis nyári angolat érkezik nálunk, Alex Kenji, Bambore itt a Rádió 1-en.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na Viktor, mi újság, mit jól csinálsz?
2: Köszönöm szépen, érdekes módon megint egy rendezvényt hangosítok. Közben pakolunk, és egy kis háttérzenét szeretnék itt a fiúknak.
1: Ja jó, oké, rendben, és akinek szóljon, a fiúknak?
2: Mindenkinek, aki dolgozik, ténykedik.
1: Jó van, oké, merre van az a kis rendezvény?
2: A Hajdúságban egy településen, egy falunapot csinálunk.
1: Na jó,
2: Hajdú vidközségben.
1: Jó van, akkor sok sikert kívánok nektek, és jó munkát, jó?
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk akkor az iseni Coldplay, A Sky Full of Stars, itt a Rádió Egyen, alé, hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én úgy húzom tőletek, elők fiúk, hamarosan beköpsülünk. Zamárdi, igen, ott van a Rádió Egy Stage a Strand Fesztiválon. Érkezik a diszkosi csapat, mielőtt közelebb, holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper kedves estét, és még egyszer köszönjük, hogy Blund is itt volt velünk, személyesen is mixelte nagyot. Ki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
3: Komolyan? De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
2: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent talált esz, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, ahol elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 percen beszélnek, röhögnek, medenciznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
4: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
3: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted. Érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd tiktokozni.
4: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sik, hogy nem kap korán telefont.
2: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvencia.

Rádió egy csak igaziban sláger, mert 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, és adrenzindől egy diszkósít, ugye, itt már 20 éve a Rádió egyen, kérem szépen. Ma este pedig a helyszín, itt Zamárdi, a Rádió egy stage, a Strandfesztivál utolsó napján. DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit itt a helyszínen és a rádió készülékek előtt is, FM-en, weben, applikáción keresztül is. Az Empire of the Sun-nal, Michael Kalfen-nel, és a Swedish House Mafia-ba, X1-lel. Ezzel megyünk tovább.

Hello Sound Festival, hello Rádió 1 Stage, DJ Junior vagyok, élőben megyünk az összes frekvenciáján a Rádió 1-nek, valamint FM-en, és ezen kívül webben is ott vagyunk, applikáción keresztül is, szerintem minden egyes felületen látható és hallható, hogy mit zajlik itt Szamár.

hangulata van, gyerekek, hihetetlen. Ha még nem jártatok erre, akkor nézzetek be hozzánk, főbejárat. Bejöttök balra, aztán megint balra. Konténerek, és itt a Rádió egy stage. Megyünk tovább egy eredeti valódi DJ Juniorossal. The Rock Project és a Never.

Rádió egy csak igaziban sláger megy a helyszín, a Strandfesztivál utolsó napja itt Zamárdiban a Balaton partján. Az első órában, mint 20 éve mindig a Rádió egyen. Disco Street Radio Show, más a srácokat, a Hamait meg a Bárány négy képviselem. DJ Junior vagyok, de utána folytatódik természetesen World is Mine-os Rádió egyes DJ-kkel a program. Itt van már US Gary, és itt van Kollár is. Ő csap vele pontosan 21 órakor az elektronikus zenébe, és így megy ez majd hajnalig. Rádió egy stage, jó szórakozás mindenki!

the house, és én DJ Junior, a fiú képviseletével is ezzel búcsúzom. Azzal a dallal, amit több mint 7 millió ember látott már a YouTube-on, ezt nektek köszönjük leginkább, viszont összesen 10 000 forintból készült a klip, nem volt nagyon drága, sőt olcsó. Ezzel búcsúzom mindenkitől és a Discosit Radio Show, további jó szórakozás, jó bulizás, szevasztok!

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élő

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2026-ban az utolsó napon a Strandfesztiválon. És azért is szeretem kifejezni,

2025 eleje óta minden hétfő este kapok egy olyan lehetőséget a Rádió 1-től, hogy megmutathatom a legjobb zenei arcomat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok!

Nagyon érzelmes vizeken kezdjük el a közös óránkat, de ígérem, hogy a végére odalépek a gáznak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: Pride Stage-en. Itt vagyunk Zanárdiban, 24 fokos a ma este, itt a Balaton partján. Isten hozott mindenkit a Strand Fesztiválon, ez az utolsó este. A lemezjátszóknál Kollár, kicsit később. Itt lesz még ma, képzeljétek el, Jamina. Jön a Stadium X. És jönnek még nagyon-nagyon sokan mások. Üdv a hallgatóknak és nektek is itt a helyszínen.
1: Every time that we free, every time that we dance to the beat. Every time we kick it in me, every time that we rock to the beat.
2: Nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés az, hogy sok ismerős és nem ismerős arc is látom, hogy miattam érkezett ide a Radio Stage-hez. Köszönöm szépen!

Nem titok, hogy az az elektronikus zene a kedvencem, amiben van vadság, de meg van fűszerezve érzelemmel. Vintage Culture, köszi, hogy ilyen vagy!

0: talk about more than music. I mean, if all you talk about was...
1: És őszintén remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Jöjjön egy saját értelmezés! Kollár verzióba itt a strandon! Hello Radio, egy csak igazi mai sláger megy! Mi másról szólhat ez, mint a szerelemről, nem? Csak a szerelem!

Egész nyáron járjuk a világot a Rádió Egyel. Majdnem, hogy az összes fesztiválon ott vagyunk. És hogy ebben rám is számítanak, ez nekem végtelenül megtisztelő.

és tényleg nem tudom, mikor tapasztaltam, vagy hogy tapasztaltam-e valaha olyat, hogy tényleg ennyien csak miattam érkeztetek ide a stage-re. Nagyon szépen köszönöm! Ne tessék elfeledni, minden hétfőn este 11 órától a World Is My Radio Show-ban Juhász Gerivel!

Rádió egymán nincs sok belőlem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien összegyűltetek itt a stage-nél, végtelenül megtisztelő ez nekem. Még mielőtt kiköszönnék a Gerivel, szeretnék mindenkinek további nagyon jó nyarat kívánni. És meleg szívvel ajánlani a Rádió egyet az év további részében is. Let's go!

Nagy elektronikus zenei megfejtésekben vagyok itt a végére, de azért mégiscsak egy fesztiválon vagyunk. És a drága rádió hallgatók is lélekben. Bulizzunk egyet!

Hölgyek, urak, itt a Radio Egy Stage-en, Zamárdiban, a Stand Fesztiválon 2026-ban, az utolsó estén. Ha tetszett a buli az elmúlt egy órában, kollár! A World Is Man Radio Show-ban minden hétfőn, 11 és évvel között, mindig élőben. Ma is megy a buli egészen hajnalig, élő közvetítés a Radio Egy frekvenciáin, szokás szerint éjfélig. Na, mizu kollár, hogy

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben a Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Az utolsó este, itt a Balaton partján 2026-ban. Szeretettel köszöntök mindenkit, élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, ha itt vagytok a közelben, gyertek! Bejöttek a főbejáraton, és itt van rögtön balra a Rádió egy stage. Nagyon nagy, nagyon fényes, nagyon hangos, és itt vannak Magyarország legjobb DJ-i. Közülük a következő egy órában, a lemezjátszói mögött. Az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, óriási bulit csinál tegnap is. És hát erre ma ráteszünk még egy lapáttal. Fogadjátok szeretettel! Úgy hívják őt, hogy Pull Max!
2: Kellemes szép estét kívánok, Rádió és Strandfesztivál! Elérkeztünk az utolsó naphoz, de ez még csak a kezdet! Jönnek a legnagyobb zenék a következő egy órában is! Hozzuk a minőséget, amit megszokhattatok! Úgyhogy gyerünk, szeretném látni az összes kezed a magasba!

0: játszották a Tomorrowland-en, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Na ne, hogy ő is a World Is My Radio Show-ban mixel a lemezjátszói mögött. Most! Full Max!
1: Így van, Strand Fesztivál, ahogy megszokhattátok! Kellemesen elindítottuk az elejét, és még mi várnak a következő 50 percben is! Jönnek az új megjelenések! Jönnek a jobb-nájabb dalok!

0: Úgyhogy gyerünk rá, négyes közönség! Mutassátok meg, hogy itt még nagyobb hangulat van, mint ott akkor!
1: Leave the world behind!
0: Full Max feldolgozás!

Na mi újság, Strand Fesztivál? Mi van veletek itt a Rádió Stage-en? Jó sokan lettünk ma este is. Megy a buli egészen hajnali 4-ig. A nyár többek között arról szól, hogy gyűjtsünk fantasztikus emlékeket. És abban biztos vagyok, erre a mai szakára nagyon sokáig fogunk emlékezni. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Pull Max!

Na és akkor srácok, egy kérdésem lenne felétek. Ki az, aki bulizni jött ma este hajlásomban kezeket?

Ha valakinek a hangok a fejében azt mondják, hogy el kellene menni, hogy ide kellene jönni a Strandfesztiválra, a Rádió egy stage-re, hát akkor jöjjön, ma este jön még a Loving Arms, a Stadium X, Yamina, Lofty Beg és Jauri. Na de most a lemezjátszóknál, Pull Max!

Na és akkor nyeres Tolt Fesztivál! Közösen együtt! Csinálunk egy óriási Instagram sztorin! Hogy lássam a kezeket a magasba! Nagyon szépen néztek ki! És figyelj, hagyjam a hangotokat! 3, 2, 1! Mindenki sikít!

élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Azt szeretném nektek mondani itt a Strand Fesztiválon, a Rádió egy stage-en, hogy ez a fiatalember itt mellettem a valaha volt egyik legprofibb, egyik legfelkészültebb, egyik legalázatosabb DJ, akivel együtt dolgoztam valaha, ever. És megérdemli, hogy itt legyen veletek ma este. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és nagyon szeretünk benneteket. A Strand Fesztiválon, a Rádió egy stage-en. Full Max!

Ma este mi vagyunk, az igazi ritmus! Gyere, gyere! Ma tőlünk hangos a Balaton! És a fél ország! Megyünk élőben a rádió egy összes frekvenciáján, egészen éjfélig! Strandfesztivál! 2026! Rádió egy stage! Utolsó!

magyarokok, szeretném látni, hogy mindenki, aki eljön fog bulizni, ugrál közösen! Készülj fel!

0: Fesztivál Rádió egy stage. Ma mi vagyunk a Balaton hangja. Sőt, most mi leszünk a fény az éjszakában. Szeretnénk megkérni benneteket valaki, akinél van telefon, és szerintem mindenkinél van, vegye elő. És egy kicsit kapcsoljuk be a vakut, miközben szól ez a zene.
1: Szeretnénk látni az összes vakut a magas belül, látsz jobb oldalt?
0: Ez az.
1: Az online hallgatókra megmutatjuk majd ezt a csodás fényképet, hányan vagyunk itt ma este.

0: Egy igazi fesztivál klasszikus! Itt a végére! Na figyelj!
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en, és ez a mai éjszaka örökké élni fog a szívünkben. Köszönjük!

sokszor szoktam mondani a barátaim és családaim körében, hogy egyszer élünk, úgyhogy meg kell élnünk az összes kibaszott pillanatot. Gyere még egyszer!

Na és itt a végén szeretnék csinálni veletek egy közös képet, úgyhogy még egyszer utoljára szeretném látni az összes kezet a magasban, aki bulizni jött már, veleste velem. Figyelj! 3, 2, 1!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
2: Hello Strandfesztivál! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió egy stage-en, az utolsó este a Strandfesztiválon. Én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Óriási a buri, egészen hajnalig megyünk ma is. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, és hát ezt a következő egy órát is imádni fogjátok. Innentől jönnek a szexi zenék. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, itt van ma is a Loving Arms!
3: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm én is a Rádió egy hallgatókat, valamint annyira jó szétnézni köztetek, annyira jó szétnézni, hogy annyira jó hangulat mindenkinek, és hogy utolsó napon is maradt mindenkinek energiája, hogy kiadjuk magunkból. Készen álltok a bulizásra? Fel a kezem mindenkinek, aki igen! Szóval, Geri, nincs mese, csapjunk bele!

Várjuk egy hallgatókkal is meg kell osztani, hogy a fesztivál utolsó napja egy valamiért, a másért nem is mindig oké. Nem kell tanítani már nektek semmit, már mindent tudtok! Háromra jön, egy sikolj! Figyelj! Egy, két, hét!

Simoni, nagyon-nagyon fajtos! Mindenkinek van egy sajátja! Na szóval egy a lényeg, ha nem figyeltek ma este, akkor a szúnyogot nagyon könnyen benyelitek!

Jelenleg online vagyunk, és hallgathatóak vagyunk a Rádió Egyen és élőben, és meg kell osztanom mindenkivel, hogy nagy örömmel tölt el, hogy rengeteg ismerős arccal találkozok, akik mondhatni, eddig minden nap itt voltak, és itt vannak!

Tegnap megtanultunk egy mottót, hogy tegnapi naptól mindig lehet egy picit, egy nagyon picit jobban bulizni. De mivel ez az utolsó nap itt a Strandfesztiválon, hát itt van az idő, hogy ami benned maradt energia, mindent adj ki magadból! Azt mondom neked, hogy holnap már késő lesz, ma

strandfesztiválon lévő emberek nem csak azt lehet rájuk mondani, hogy igazán tudnak fesztiválozni, hanem jó szívűek is, mint az iménti példa mutatta. Rádió, úgy és úgy mindenki, figyelj!

0: tudtam, hogy a tavalyi évet megismételjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este is. Mindjárt vége a nyárnak. Strandfesztivál, Radio Estate, szombat este, utolsó nap.

0: Geri, mit gondolsz, a csajok jól érzik magukat?
1: Elképesztően jók a csajok ma este is a Rádió 1 stage-en, mint Zedd óta folyamatosan. Úgyhogy hölgyek, ez most nektek megy itt a Rádió 1 stage-en. Tőlünk nektek!

0: Ma este a Rádió egy stage-en, jön még a Stadium X, jön még Lotfi Begi, itt lesz Jamina, aztán pedig majd Jauri. Most viszont a lemezjátszóim mögött a Loving Arms, aka Kabai Andris, különös ismertető jegye, ma este jó az illata.
1: Ma este is!
2: Geri, hogy mondtam az imént, ma este az ünneplősebb fújtam be magamon.
0: Imádom ezt a csávót, aki nincs itt, bálhatja, de még nem késő elindulni. Élő közvetítés a Rádió egy frekvenciáin éjfélig. Buli, hajnal 4-ig, Magyarország legjobb DJ-ivel. Strandfesztivál, ez az utolsó este. A Rádió egy stage-en, a lemezjátszóknál. A Loving Arms.

0: the girl.
1: Uh-uh.
0: And

I love it! Csak úgy mindenkinek, aki a Strandfesztiválon van, valamint jobbira minden napokat! Hogy van ez itt elő, tudjuk?

ma este? Már itt fesztiválva a kapcsolatba! Mutasd meg, mit tanultál ma! Kövess az érzékeidet, gyere!

Feri említette az imént, hogy nem sokával, az pontosabban hamarosan vége van a nyárnak, úgyhogy még itt van az idő, 2026 nyarából emlékeket gyűjtsetek itt a Strandfesztiválról! Csak egy kis szelet, csak egy kis apróság! Amit majd a téli hónap

0: érkeznek a Stadium Access srácok. Szavasszon!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Strandfesztiválon pedig ugyancsak váltás van, a Stadium X után most Jamina lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en pedig Ray Dalton után a Rádió 1 DJ-je Cookie, aki folytatja Karnerrel a nagy kedvenc a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mi tényleg mindig egy picit többet, picit jobbat akarunk adni. Ezért tegnap például egy igazi világsztárt hoztunk el a live mixbe is, itt a stúdióban Blond is keverte 6 órától 7 óráig az igazi mai slágereket, és egyszerűen szenzációs volt. Na pont ezért gondoltam, hogy most őt választom a folytatásra, Blond is a Lovers on the Dance Floor itt a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.